0: Hírek most!
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! A Rádió Most híreit hallják Springman Bettitől. Cserélik a gázvezetéket, emiatt ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítanunk az Arany János közben. A szakembereknek fel kell bontaniuk az úttestet, ezért arra kérik az autósokat és gyalogosokat, hogy a munkaterület közelében folyamatosan figyeljék a jelzéseket, és közlekedjenek a szokásosnál is nagyobb óvatossággal. A munkálatok nem befolyásolják a gázszolgáltatást, és a környéken élők is meg tudják közelíteni otthonaikat. A cserével várhatóan szeptember végére végeznek. Nyáron sem tétlenkednek a kaposvári régészek. A Ripperónai Múzeum munkatársai most is azt igyekeznek kideríteni, mit rejt a somogyi föld mélye. Szántóföldek felett drónoznak, azt mondják, a bevetett földek a zöld növényzet sok esetben segítik a munkájukat. Az egykori talajmunkák, gödrök, épületek alapjai ugyanis megbolygatják a humuszréteget, így az ott fejlődő növények különféle mértékben jutnak tápanyaghoz. Tehát változik a színük. A szakemberek ezeket az elváltozásokat vizsgálva találják meg a történelmi objektumokat. Már találtak olyan területet, ahol római kori épületek nyomait rajzolta ki a gabona. Olcsóbb lesz az idei budapesti augusztus 20-ai ünnepség. Erről a miniszterelnök beszélt. Magyar Péter azt mondta, a 17 milliárdos költség helyett idén az eddigi töredékéből valamivel több mint 4 milliárd forintból szervezik majd meg az ünnepséget. Marad, de rövidebb lesz a tűzijáték, lesz drónsó és fényjáték is az esti rendezvényen. Kaposvár is készül az államalapítás ünnepére, a Kossuth téren Szent Misével és ünnepi műsorral, a Városligetben a Magyar Banda koncertjével, 10 perces tűzijátékkal, látványsóval és családi programokkal.
0: Időjárás jelentés.
1: A hűvös éjszakát hűvös reggel követi majd. Most még 16 fokot mutathatnak a hőmérők, de van, ahol akár 10 fok alá is leülhet a levegő az éjszakai órákra. Hajnalban, kora reggel egy-egy esőzápor sem kizárt. Délutára azonban már 30 fokot is mutathatnak a hőmérők. Számottevő csapadék nem várható, egy-egy elszórt zápor alakulhat csak ki.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Akinek fáj.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! A rádió most híreit hallják Springman Bettitől. Idén sem marad el a somogyi mentők kerekasztala. Várhatóan több száz egyenruhás találkozik szeptember végén Hajmáson. A találkozót, melyre már lehet regisztrálni, 8. alkalommal szervezik meg. A szakemberek számos témát érintenek ilyenkor, de szimulációkkal is találkoznak. Tavaly például a gyakorlat szerint volt, akit bika öklelt fel, görcsölő gyermekhez is vonultak, de sebészeti beavatkozást igénylő esetekhez is. Végeztek ultrahangos vizsgálatokat, sebészeti beavatkozásokat, és a csapatmunka fejlesztése is szerepet kapott. Hasonló rendezvény nincs még egy az országban. Közeleg egy újabb lakossági fórum, ahol elmondhatják a véleményüket a kaposvári buszok menetrendjéről. Holnap a Toldi lakótelepi iskolában, szerdán a Toponári, csütörtökön a Kaposfüredi Művelődési Házban várják az észrevételeiket, meglátásaikat. Egy fórumot már tartottak múlt héten, akkor elhangzott, új nyári és őszi-téli menetrend is készül, ezeket pedig igyekeznek minél jobban a kaposváriak igényeire szabni. A tervek szerint néhány kivételtől eltekintve minden busz a helyi állomásról indulna a jövőben, 70-nel több járat közlekedne, de az ütemezés is módosul. Csúcsidőben 20-30 percenként, azon kívül 40-60 percenként közlekednek majd a járművek, vonalanként eltérő gyakorisággal. A célok között szerepel még a pontosság és a megbízhatóság javítása is. A fórumok pontos időpontjait a kaposvármost.hu oldalon találják, a menetrend@kkzrt.hu e-mail címen pedig online is megoszthatják meglátásaikat. Új majomfajt fedeztek fel a kongói esőerdőben. A kicsi, fekete állat jellegzetessége a maszkszerű arc. Szája körül világos a bőr, a száját és az orrát pedig narancsszínű csík veszi körül. A főemlős ordítása is igen sajátos. Az elmúlt 75 évben ez már az 5. új majomfaj, amit felfedeztek a tudósok Afrikában, akik egyúttal úgy vélik, az állat már is veszélyeztetett lehet.
0: Időjárás jelentés.
1: A hűvös éjszakát hűvös reggel követi majd. Most még 16 fokot mutathatnak a hőmérők, de van, ahol akár 10 fok alá is leülhet a levegő az éjszakai órákra. Hajnalban, kora reggel egy-egy esőzápor sem kizárt. Délutára azonban már 30 fokot is mutathatnak a hőmérők. Számottevő csapadék nem várható, egy-egy elszórt zápor alakulhat csak ki.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

szívemen is súly, egy szürke taxi vár, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szoba van kiadó, kifizet

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Mi kellhet ahhoz, hogy tényleg boldogan lehessen hosszan élni? Az egészséges táplálkozáson, a rendszeres testmozgáson, a megfelelő stresszkezelésen és az esetleges táplálék kiegészítőkön kívül.
2: Én hozzátennék még egyet, a mérték mindenből. Ha túl sokat alszol, mondjuk 24 órákat, az sem jó. Túl keveset, az sem jó.
1: Na hát képzeljétek el, a kutatók azt mondják, hogy bizony a genetika sem minden. Mert ugye sokan fogják erre, hogy a genetika úgyis genetika minden, aztán tök mindegy. Hát nem, az csak 20-30%-ban befolyásolja azt, hogy milyen sokáig élünk, a hosszú élet a személyiségünk függvénye is.
2: Hát erre nem gondoltam volna. Itt na, az elixír.
1: Itt az elixír, a személyiségünk.
2: Én annyit ott vagyok, mint
1: egyébként az vagy.
2: Kétajtos gardrob szekrény.
1: Az vagy, ezentől így fognak hívni. Molnár Gardrob Vilmos. Atya ég.
0: Húsz a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. 91.2 Rádió Most.

0: legjobb zenék egy hangulatos estéhez. Rádió Most.
1: Girl, I'm about to have a panic attack. I

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm kedves hallgatóinkat. A Rádió Most híreit hallják Springman Bettitől. Hamarosan újra felszállnak a hőlégballonok. Ahogy az elmúlt két évben, úgy idén is a kora reggeli és a késő esti órákban lepik majd el Kaposvár Egét. A Riprónai Kupa jövő csütörtökön rajtól és szombatig tart majd. Pintér Rómeó alpolgármester rádiónknak elmondta, a felszállásokról és a feladatokról ezúttal is az időjárás alapján döntenek.
3: A turbulens légköri viszonyok miatt ez csak napfelkelte, illetve a naplemente időtartamában lehetséges. Ez azt jelenti, hogy reggeli 5 és 6 óra között várhatóak a napi első repülések, az esti repülések pedig 5 és 7 óra között történhetnek. Ezek ugye a felszállásokra vonatkoznak, és a versenyigazgató fogja majd eldönteni, aki igazából az egész verseny és az egész programnak az urának tekinthető, hogy pontosan milyen feladatot fognak végrehajtani a versenyzők. Az ebben az esztendőben is szempont lesz, hogy a lehetőség és a széljárás szerint a város légterében történjen a lehető legtöbb repülés.
2: Biológiai szúnyogírtásra esküsznek a kaposváriak. Közel 1000-en mondták el véleményüket Szita Károly polgármester felhívására. Az eredmény egyértelmű, a legtöbben azt támogatják, hogy elsősorban biológiai gyérítést vessen be a város, és azt csak szükség esetén kombinálja kémiai védekezéssel. Erre akkor lehet szükség, ha a szúnyogok száma már elviselhetetlen mértékben megnő. Ezzel a szakemberek álláspontja is egyezik. Egyébként a szúnyogok szaporodása ellen mi is tehetünk. Elég, ha felszámoljuk a kertben kialakult kisebb vizeket, kiöntjük a kerti játékokban, kaspókban összegyűlt vizet. Több mint 1000 doboz potenciánövelőt és hormoninjekciót találtak egy lakókocsiban a navosok. Az M5-ösön ellenőrizték a bolgár járművet, a tablettákat és ampulákat lefoglalták. Ezek forgalmazás ugyanis engedélyköteles, sőt, a készítmények nagy valószínűséggel hamisak is. Az ügyben eljárás indult.
0: Időjárás jelentés.
2: A hűvös éjszakát hűvös reggel követi majd. Most még 16 fokot mutathatnak a hőmérők, de van, ahol akár 10 fok alá is leülhet a levegő az éjszakai órákra. Hajnalban, kora reggel egy-egy esőzápor sem kizárt. Délutára azonban már 30 fokot is mutathatnak a hőmérők. Számottevő csapadék nem várható, egy-egy elszórt zápor alakulhat csak ki.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm Önöket. Springman Betty vagyok, a Rádió Most híreit hallják. Most bátran csobbanhatunk a Desedában, még mindig fürdésre alkalmas a tó víz minősége. A Népegészségügyi Központ legutóbbi mérései során megfelelő minősítést kapott, miközben az egész éves eredményei nem túl jók, kifogásolt kategóriába esnek. Országszerte vizsgálják a természetes fürdővizeinket. A Balaton, a Velencei tó és a Tisza tó fürdőhelyeinek többsége továbbra is kiváló besorolást kapott. Hazánkban 288 természetes fürdővizet tartanak nyilván, ezekből a legtöbb megkapta a legjobb minősítést. A szakemberek újra felhívták a figyelmet arra, hogy csak kijelölt helyeken lehet fürdeni, máshol életveszélyes. Közeleg egy újabb lakossági fórum, ahol elmondhatják a véleményüket a kaposvári buszok menetrendjéről. Holnap a Toldi lakótelepi iskolában, szerdán a Toponári, csütörtökön a Kaposfüredi Művelődési Házban várják az észrevételeiket, meglátásaikat. Egy fórumot már tartottak múlt héten, akkor elhangzott, új nyári és őszi-téli menetrend is készül, ezeket pedig igyekeznek minél jobban a kaposváriak igényeire szabni. A tervek szerint néhány kivételtől eltekintve minden busz a helyi állomásról indulna a jövőben, 70-nel több járat közlekedne, de az ütemezés is módosul. Csúcsidőben 20-30 percenként, azon kívül 40-60 percenként közlekednek majd a járművek, vonalanként eltérő gyakorisággal. A célok között szerepel még a pontosság és a megbízhatóság javítása is. A fórumok pontos időpontjait a kaposvármost.hu oldalon találják, a menetrend@kkzrt.hu e-mail címen pedig online is megoszthatják meglátásaikat. Országszerte szórta a hamis tízezreseket a kaposvári csaló, most elítélhetik. A Kaposvári Járásbíróság tárgyalja az ügyet, a 30-as éveiben járó férfi még 2024 nyarán csapott le 7 darab hamis 10.000 forintos bankjegyre, bár tisztában volt vele, hogy a pénz hamis, mégis elköltötte különböző üzletekben, vendéglátóhelyeken. Egészen ravasz módon jutott pénzhez, alacsony áru termékeket vásárolt, így magas összegű, imár eredeti visszajáróhoz jutott. Győrben, Sopronban, Kópházán és Siófokon is garázdálkodott, de csak egy győri kebabos szúrta ki a hamis pénzt. A férfit felfüggesztett börtönnel és vagyonelkobzással büntethetik, az ügy tárgyalása folytatódik. Több mint 1000 doboz potenciánövelőt és hormoninjekciót találtak egy lakókocsiban a NAV-osok. Az M5-ösön ellenőrizték a bolgár járművet, a tablettákat és ampulákat lefoglalták. Ezek forgalmazása ugyanis engedélyköteles, sőt, a készítmények nagy valószínűséggel hamisak is. Az ügyben eljárás indult. Új majomfajt fedeztek fel a kongói esőerdőben. A kicsi, fekete állat jellegzetessége a maszkszerű arc. Szája körül világos a bőr, a száját és az orrát pedig narancsszínű csík veszi körül. A főemlős ordítása is igen sajátos. Az elmúlt 75 évben ez már az 5. új majomfaj, amit felfedeztek a tudósok Afrikában, akik egyúttal úgy vélik, az állat már is veszélyeztetett lehet.
0: Időjárás jelentés.
2: A hűvös éjszakát hűvös reggel követi majd. Most még 16 fokot mutathatnak a hőmérők, de van, ahol akár 10 fok alá is leülhet a levegő az éjszakai órákra. Hajnalban, kora reggel egy-egy esőzápor sem kizárt. Délutára azonban már 30 fokot is mutathatnak a hőmérők. Számottevő csapadék nem várható, egy-egy elszórt zápor alakulhat csak ki.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: mondja.
1: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm Önöket! Springman Betty vagyok, a Rádió Most híreit hallják. Több mint 90 száguldozót kapcsoltak le a somogyi rendőrök. 5000 sofőrt ellenőriztek 8 órán át múlt pénteken Siófokon és környékén. Mindegyik gyorshajtó számíthat a csekkre. Annak ellenére is sokan veszik lazán a sebességhatárokat, hogy a közútak legfőbb gyilkosa még mindig a gyorshajtás. A somogyi rendőrök pedig a jövőben is végeznek hasonló akciókat. Körséták, workshopok, színpadi programok és beszélgetések. Idén is nagy sikere volt a Krisna-völgyi búcsúnak. A háromnapos élményfesztivált immár 31. alkalommal hívták életre a somogyvámosi Krisna-völgyben a hétvégén. A védikus esküvő, a holi ünnep, azaz a színek fesztiválja nem maradt el. Felvonultak az ökörös szekerek helyett kapott a gasztronómia, de a henna festést, a vegán ételeket és a nemezelést is kipróbálhatták az indiai kultúra iránt érdeklődők. Olcsóbb lesz az idei budapesti augusztus 20-ai ünnepség. Erről a miniszterelnök beszélt. Magyar Péter azt mondta, a 17 milliárdos költség helyett idén az eddigi töredékéből valamivel több mint 4 milliárd forintból szervezik majd meg az ünnepséget. Marad, de rövidebb lesz a tűzijáték, lesz drónsó és fényjáték is az esti rendezvényen. Kaposvár is készül az államalapítás ünnepére, a Kossuth téren Szent Misével és ünnepi műsorral, a Városligetben a Magyar Banda koncertjével, 10 perces tűzijátékkal, látványshowval és családi programokkal. Feljelentést tett a kormány a krétarendszer ügyében. Azt gyanítják, az oktatásban és a közigazgatásban használt szoftvereket, így például a Krétát, a Neptunt vagy a Poseidont, az indokoltnál jóval drágábban értékesítették. Tanás Zoltán tudományos és technológiai miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón beszélt arról, az elmúlt 7-8 évben több mint 100 milliárd forintot fizettek ki ezekre a termékekre. Érdekvédelmi szervezetek is részt vennének a szívhangrendeletről szóló egyeztetéseken. 18 a nők reproduktív egészségével és jogaival foglalkozó szervezet és szakértők kértek közös levélben Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztert, hogy vonja be őket a szakmai egyeztetésbe. Azt írják azért, hogy azoknak a nőknek a szempontjai is megjelenhessenek, akiket a szabályozás érint. Új egyenruhát kapnak a rendőrök. A téli és a nyári viselet is változik, szakítanak az elmúlt évtizedekben kialakult rendszerrel, az új holmik beszerzése piaci alapon, nyílt közbeszerzési eljárás formájában valósul meg, közölték. A funkcionalitás, a tartóság és a könnyű tisztíthatóság mellett az esztétikum és a kényelem is meghatározó lesz a kiválasztásnál. Várhatóan 2028-ban láthatjuk az új egyenruhákat. Ezen a hétvégén lesz a Balaton átúszás, ha az idő is úgy akarja. A kiszámíthatatlan időjárás miatt csúsztatták el. Az előzetes regisztrációk szerint 14 ezeren vághatnak neki a Magyar Tengernek Réf-Fülöp és Balatonboglár között.
0: Időjárás jelentés.
1: Hűvös, néhol csapadékos reggel, napsütéses délután, ez vár ránk ma. Délutára 30 fokig melegszik a levegő, egy-egy elszórt eső, zápor addig még előfordulhat. A szél is sokfelé lehet élénk, erős. Front nincs felettünk, de a gyors melegedés sokak számára lehet megterhelő, bágyadtságot, tompaságot okozhat, csökken a reflex idő. Vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, enyhe fejfájás is előfordulhat.
0: Időjárás jelentést hallottak.
2: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
0: Keszthelyi Tibor.
2: Keszthelyi Tibor.
3: Jó reggelt kívánok, sziasztok! 2026. július 21-én kedden reggel köszöntelek benneteket, 5 perccel múlott 6 óra. Csípős reggel lett ez a mai, 15 Celsius fokkal, de legalább jó alapos szellőztetéssel. Átcserélhető nem csak a lakás levegője, hanem annak hőfoka is csökkenthető. Ott, ahol nincs klíma, kincs egy ilyen reggel, használjuk ki kortyolgatva a kávét, mélázva az élet múlandó dolgain.

0: Töltse a reggelt velünk! Rádió Most, Kaposvár.
1: 6 óra 14 perc van, jó reggelt kívánok július 21-én. Töltsük együtt a reggelt, igen, hiszen az a szépsége, egyrészt a közös ébredés, vagy a közös munkakezdés, vagy a meghitt nyugalom, vagy az együttpörgés, hát szó-szó képességgel hol tart ebben a mai napban, aki mondjuk úton, mert megy dolgozni, vagy már megkezdte a munkaidőt, és azért van úton, akkor az az. Ezek egy apró varázslatok, hogy a napot a számunkra legfontosabbak társaságában tudjuk tölteni. Fontos vagy hangulatos dolgok lehetnek, slágerek, és aztán akár a munkatársak is. De nézzük a mai napot, mint július 21-ét. A nap energiája az érzelmi lezárást és a belső egyensúly megteremtését támogatják. Kreatív és hatékony kommunikáció jellemezheti még ezt a mai napot, és a sikeres kiteljesedés lendületét hozza majd el, így ez a nap tökéletes az új ötletek magabiztos kibontakoztatására. Úgyhogy használjátok ki, használjuk ki együtt!

0: Ha ránk hangol, jobban indul a nap. Rádió Most, Kaposvár. Fellapozzuk a naptárt. Most, kalendárium.
1: Gördülékeny reggelt kívánok, 9 perc múlva lesz 6:30. Ha van pici kis időtök, figyeljetek fél fülel a Rádió Mostra. Köszöntöm névnaposainkat, azon belül a Dánieleket. Továbbá Daniella, Léna, Angéla, Angelina, Dalida, Dana, Daniéla, Danila, Danilo, Dános, Danuta, Darel, Daniel ünnepel még ma. Aztán Elina, Enzo, Helén, Ilma, Ilona, Júlia, Julietta, Julilla, Julitta, végül Lőrinc, Juliett és Julietta, mind-mind a mai nap névnaposai. Szeretettel üdvözlöm őket, és jó kívánságaimat küldöm, meg a Pet Shop Boys zenéjét. A Dánieleket most kiemelném egy picit, és egy Dánielt egészen pontosan, a 18. századi matematikust és fizikust, Daniel Bernoullit, aki egyszer egy utazása során büszkén bemutatkozott egy idegennek, aki csak ha-ha-ha nevetve ennyit felelt, én meg Sir Isaac Newton vagyok, mert azt hitte, hogy a fiatalember csak gúnyolódik, viccelődik a nevével. Bernoulli később bevallotta, hogy ezt az esetet tartotta élete legőszintébb és legkedvesebb bókjának, hiszen az ismeretlen akaratlanul és a kor legnagyobb elméjéhez hasonlította őt. Hát kétségtelen egyébként, hogy a svájci fickó fizikus és matematikus volt, és az áramlástan alapjait lefektető úgynevezett Bernoulli törvénnyel örökre beírta magát a tudománytörténetbe, úgyhogy való igaz, hogy híres lett. És hogyha a mi Dánieljeink és imént felsoroltak nem is híresek, de akkor is névnaposok. Ünnepélyes napot kívánok hozzá!
0: Ez volt a kalendárium.

0: kávé, tea, rádió. Kezd velünk a napot. Rádió most. Hírek most.
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm Önöket. Springman Betty vagyok, a Rádió most híreit hallják. Cserélik a gázvezetéket, emiatt ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítanunk az Arany János közben. A szakembereknek fel kell bontaniuk az úttestet, ezért arra kérik az autósokat és gyalogosokat, hogy a munkaterület közelében folyamatosan figyeljék a jelzéseket, és közlekedjenek a szokásosnál is nagyobb óvatossággal. A munkálatok nem befolyásolják a gázszolgáltatást, és a környéken élők is meg tudják közelíteni otthonaikat. A cserével várhatóan szeptember végére végeznek. Rászoruló somogyi és zalai gyerekek táboroztak a Balatonnál. Ismét megtartotta nyári táborát a kaposvári Caritas. A 43 fiatal egy hetet töltött el Balaton Akalin. A kamaszok különleges programokon vettek részt. Volt sportvetélkedő, filmnézés, kirándulás, játék és kézműves foglalkozás egyaránt. Minden mellett a lelki gyakorlat is teret kapott. A tábort 3 évvel ezelőtt rendezték meg először, akkor is rendkívül népszerű volt. Már az országgyűlés előtt az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslat. Eszerint gyermekenként 100 000 forintos támogatás járna többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyedülálló szülőknek. A segítség a tervek szerint adómentes lesz. Visszaveszik a Covid-oltás és a fiatalítás miatt elbocsátott katonákat, jelentette be Ruszin Szendi Romulus. Az ezt lehetővé tevő jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben. A honvédelmi miniszter azt írta, az érintett katonákat augusztus 1-én várják a bálnában. Egyre zöldebb az ország, csak nem 4 millió köbméterrel nőtt tavaly hazánk élő fa készlete. Több mint 423 millió köbméternyi erdőnk van. Akácból van a legtöbb itthon, illetve tölgyből, cserből, fenyőből és nyárfából.
0: Időjárás jelentés.
1: Hűvös, néhol csapadékos reggel, napsütéses délután, ez vár ránk ma. Délutára 30 fokig melegszik a levegő, egy-egy elszórt eső, zápor addig még előfordulhat. A szél is sokfelé lehet élénk, erős. Front nincs felettünk, de a gyors melegedés sokak számára lehet megterhelő, bágyadtságot, tompaságot okozhat, csökken a reflex idő. Vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, enyhe fejfájás is előfordulhat.
0: Időjárás jelentést hallottak. Frissen, aktuálisan és a legdögösebben. Csak velünk indul így a nap. Rádió most, a 91.2.
2: Hatékony napindítást kívánok erre a mai reggelre. Jó reggelt, jó reggelt. 3 perccel múlott el 7:30, és azt is kívánom, hogy ne csak a reggel legyen hatékony, hanem a nap egész része.

Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most! Kedvenc zenéiddel! A pillanat!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla. Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Jó reggelt, jó reggelt. 6 perc múlva lesz 3:47. Mély tisztelettel köszöntöm születésnapos hallgatóinkat, akik júli 21-én születtek. Ők tulajdonképpen egy határon születtek, ugye ránk és az oroszlán jegyének a határán. Ez mély érzelmi intelligenciát jelent, és az ebből fakadó sugárzó természetes karizma különleges ötvözetét. Hőséges védelmező természetük rendkívüli kreativitással és erős vezetői jelenléttel párosul, így környezetükben könnyen az ihlet és a biztonság forrásává válnak. Ez jellemzi negyedik Sixtus pápát, aki a mai nap szülött 1414-ből, a Reuters hírügynökség megalapítóját, Paul Julius Reutert is 1816-ból, vagy talán Erling Haalandot, a norvég labdarúgót, aki ugye az idei labdarúgó VB egyik nagy sztárja volt, a mai napon ünnepli a születésnapját, ő is immáron 2000 óta. Sok köszöntőt és köszöntést kívánunk nektek, gondolom boldog és egészséges életet!
0: Ez volt a kalendárium.

0: Jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most! Itt a 91.2. Mi újság? Megtudhatja most! Lapszemle!
1: Jó reggelt! Ma reggeli gyors lapszemlénket a www.kaposvármost.hu-val indítjuk, amelyben írtunk az újabb világkupa éremről, amit Nai Dávid szerzett. A reggelek frissek lesznek, mint például a mai, a nappalok pedig kellemesen melegek, vagyis időjárás előrejelzés is van. Elfoglalta hivatalát Somogy vármegye megbízott rendőrfőkapitánya, tudományos olimpikon lett Szabó Dorottya Táncsics Mihály gimnázium diákja, megkezdte a magyar fogyasztók kompenzálását a TEMU, négy számban is az élmezőnyben végzett Bogenfürst Zsófia a Nemzetközi Diák Sport versenyen, és Jakob Steele az első nyári leigazolása a finó Kaposvárnak, ezt mind-mind megírtuk a helyi hírportálon. Ha pedig kíváncsiak vagytok az országosra, illetve a nemzetközire, akkor annyival egészíteném ki az iméntieket, hogy a Tisza megtartotta az Orbán kormány egyik kulcsemberét, a Nemzeti Fejlesztési Központ dolgozói pedig petíciót indítottak ezért, a volt fideszes vezető újbóli megbízása ellenírja az átlátszó.hu. A Reuters arról cikkez, hogy a Trump Media és Technology Group bemutatta a True App-it, egy fizetős adatfolyamot, amely millisekundumnyi sebességű előnnyel kínál hozzáférést a Wall Street-i kereskedő cégeknek Trump és 9 másik befolyásos fiók bejegyzéséhez. Ez azért érdekes a Reuters szerint, mert így gyorsabb hozzáférést kap az elnök, és személyesen is profitálhat a szolgáltatásból. Ups. A Szilícium-völgy katonai startupjai mesterséges intelligenciával támogatott robotrendszereket fejlesztenek, írja WashingtonPost.com. A WA.com pedig arról cikkez, hogy Franciaország és Izland aláért egy sarkvidéki biztonsági együttműködési ütemtervet a francia külügyminiszter Reykjaviki látogatása során. Végül hírek a háborúból, az amerikai erők a CENTCOM szerint éjjel újabb támadásokat intéztek Irán katonai parancsnoki központok, tengeri képességek, rakéta és drónindító állomások, valamint légvédelmi rendszerek ellen. Persze, Irán folytatta a megtorló támadásokat az öböl térségben, amerikai eszközöket vettek célba Bahrainban és Kuwaitban.
0: Ez volt a Lapszemle.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm Önöket! Springman Betty vagyok, a Rádió Most híreit hallják. Nyáron sem tétlenkednek a kaposvári régészek. A Ripperónai Múzeum munkatársai most is azt igyekeznek kideríteni, mit rejt a somogyi föld mélye. Szántóföldek felett drónoznak, azt mondják, a bevetett földek a zöld növényzet sok esetben segítik a munkájukat. Az egykori talajmunkák, gödrök, épületek alapjai ugyanis megbolygatják a humuszréteget, így az ott fejlődő növények különféle mértékben jutnak tápanyaghoz. Tehát változik a színük. A szakemberek ezeket az elváltozásokat vizsgálva találják meg a történelmi objektumokat. Már találtak olyan területet, ahol római kori épületek nyomait rajzolta ki a gabona. Idén sem marad el a somogyi mentők kerekasztala. Várhatóan több száz egyenruhás találkozik szeptember végén Hajmáson. A találkozót, melyre már lehet regisztrálni, 8. alkalommal szervezik meg. A szakemberek számos témát érintenek ilyenkor, de szimulációkkal is találkoznak. Tavaly például a gyakorlat szerint volt, akit bika öklelt fel, görcsölő gyermekhez is vonultak, de sebészeti beavatkozást igénylő esetekhez is. Végeztek ultrahangos vizsgálatokat, sebészeti beavatkozásokat, és a csapatmunka fejlesztése is szerepet kapott. Hasonló rendezvény nincs még egy az országban. Hamarosan újra felszállnak a hőlégballonok. Ahogy az elmúlt két évben, úgy idén is a kora reggeli és a késő esti órákban lepik majd el Kaposvár egét. A Ripprónai Kupa jövő csütörtökön rajtól és szombatig tart majd. Pintér Rómeó alpolgármester rádiónknak elmondta, a felszállásokról és a feladatokról ezúttal is az időjárás alapján döntenek.
2: A turbulens légköri viszonyok miatt ez csak napfelkelte, illetve a naplemente időtartamában lehetséges. Ez azt jelenti, hogy reggeli 5 és 6 óra között várhatóak a napi első repülések, az esti repülések pedig 5 és 7 óra között történhetnek. Ezek ugye a felszállásokra vonatkoznak, és a versenyigazgató fogja majd eldönteni, aki igazából az egész verseny és az egész programnak az urának tekinthető, hogy pontosan milyen feladatot fognak végrehajtani a versenyzők. Az ebben az esztendőben is szempont lesz, hogy a lehetőség és a széljárás szerint a város légterében történjen a lehető legtöbb repülés.
1: Eltöröl 5 a TISZA szerint felesleges adónemet a kormány, köztük például az EB-adót, ami 16 településen él, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Egyúttal kiemelte, bővítik a globális nagyvállalatok társasági adóalapját, megduplázzák a szennyező cégeket érintő levegőterhelési díjat, és megszüntetik a bizalmi vagyonkezelő alapítványok adókedvezményeit. 16 évre csökkenteni a választási korhatárt Magyar Péter. A miniszterelnök a közösségi oldalán arról írt, meggyőződése szerint a fiatalok kellően felkészültek a közös döntésekbe való beleszólásra. Ausztriában egyébként már szavaznak a 16 évesek is, Németországban és Svájcban pedig csak egy-egy tartományban, illetve kantonban.
0: Időjárás jelentés.
1: Hűvös, néhol csapadékos reggel, napsütéses délután, ez vár ránk ma. Délutára 30 fokig melegszik a levegő, egy-egy elszórt eső, zápor addig még előfordulhat. A szél is sokfelé lehet élénk, erős. Front nincs felettünk, de a gyors melegedés sokak számára lehet megterhelő, bágyadtságot, tompaságot okozhat, csökken a reflex idő. Vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, enyhe fejfájás is előfordulhat.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
3: Hello, jó reggelt kívánok, ez itt már a Naprakész a legfrissebb infokkal és persze pörgő zenékkel. A sugárbézzel csapunk bele majd Medúza újdonságába, ja hát és témában ne kerüljük ki. Otthon kamasz nevelnek a munkáin az Z-generációval, viszont küzdenek a szülők, miért éppen a 30-asok kerülnek a legtöbb konfliktusba, derül ki majd a mai reggelből. Beszámolunk még egy picit visszakanyarodva a labdarúgó VB-hez, hogy történelmi rekordösszegeket kapnak a VB-n szereplő foci csapatok, de kilátogatunk a kaposvári nagypiacra, lesz útinform, időjárás előrejelzés és meg annyi más minden, érdemes hát velünk tartani.

0: kezdje a napot informatívan. Ez itt a Naprakész.
1: Christina Aguilera első zenének egyike, vagy talán pont a legislegelső volt, ezzel állt ki a nagy közönség elő, amivel már világsikert ért el 1999-ben. Jó reggelt kívánok, hőségmentes nyári idő lesz ezen a mai napon, és akkor nézzük az időjárás előrejelzést egy hétre előre, mire kell matekozni, számítani. Hát mai napon 28 fokra nagyjából, holnap után és az ezt követő napokban egy picivel hűvösebbre, fura ez a szó, a 27 és a 26 Celsius fokra, de aztán szombaton fordul ismételten, lesz egy újabb változás, onnantól kezdve megint 30 fok, és annál is melegebb lehet. Ugyan nem sokkal, mert hogy vasárnap 31 fok, de hétfőre a vasárnap érkező eső miatt és felhők miatt megint csak visszaül a levegő 27 fokra, szóval ez inkább a régebbi nyarakra emlékeztet. Csapadék pedig valószínű egy kevéske csütörtökön délután, egy picivel több majd vasárnap délután, de ezek amúgy nem mérvadó mennyiségek, nagyjából 2 milliméterben maximalizálhatjuk azt a mennyiséget, ami jön. És hogyha az a kérdés, hogy lesz esetleg még ilyen nagyon meleg idő, ilyen 35 fok, a válasz igen. Úgy kezdjük az augusztust, ezt mutatják most az időjárási jövőképek.
2: A

0: indítsa a reggelt frissen. Ez itt a Naprakész.
1: Dicsekszem, picit pontosabban büszkélkedem, hiszen kiemelkedő eredményeket ért el Bogenfür Zsófia a Fishes Games nemzetközi diáksportversenyen, miközben a magyar válogatott tagjaként. A Katolikus Iskolák Nemzetközi Sportszövetsége által rendezett eseményen 11 ország fiatal sportolói, hát ők voltak, akik összemérték tudásokat Európából és Dél-Amerikából, a kasi versenyzője pedig 4 versenyszámban is az élmezőnyben zárt. 400 méteres gátfutásban ezüstöt szerzett távolugrásban, és a svéd váltó tagjaként egyaránt bronzérmes lett, a 100 méteres sífutásban a 4. helyen végzett. Úgyhogy a kasi bejegyzése szerint Zsófi a magyar csapat egyik legeredményesebb versenyzője lett a viadalon. Gratulálunk!

0: számít.
1: Legyen jókedvű és lendületes. Ez itt a Napra Kész. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Legyetek nyitottak, akkor tovább élhettek.
3: Eltott vagy?
2: Hát én szerintem nyitott személyiség vagyok én is.
3: Befogadó?
2: Be, abszolút.
3: Akkor oda költözöm.
2: Atyai.
3: Ennyire nem akarsz már nyitott lenni.
2: Ennyire nem akarsz. Valamelyik sorozatban volt ez, hogy nyugodtan nősi, meg tudod, a nős férfiak tovább élnek.
4: És ha nem akarnak...
2: Most én is így vagyok. Légy nyitott, Mikivel tovább élhetsz, és ha nem akarok.
1: Húsz a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Hírek most.
5: Nem vállalja a köztársasági elnöki jelölést Polgár Judit. 27 embert mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök a hétvégén. Jó reggelt kívánok, 7:30, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Nem vállalja a köztársasági elnöki jelölést Polgár Judit. A világhírű sakkozó hétfő este kiadott közleményében azt írta, megtiszteltetésnek tartja a felkérést és hálás a bizalomért, ugyanakkor nem érzi magában az erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének felelősségét. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, hogy sajnálja, de tiszteletben tartja a döntést. Az új alaptörvény bevezetése miatt hétfő óta már nem Sulyog Tamás a köztársasági elnök. Feladatait átmenetileg Forsthoffer Ágnes házelnök látja el, amíg meg nem választják az új államfőt. 27 embert mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök a hétvégén. Összesen 18 riasztást kaptak. Többnyire elsodródott száposoknak, szörfösöknek, valamint bajba került vitorlások utasainak segítettek. Egy 50 éves férfit a parttól 4 kilométerre mentettek ki, miután a viharjelzés ellenére matraccal ment be a vízbe és elsodródott. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság ismét arra kérte a fürdőzőket és a vízisportok kedvelőit, hogy mindig tartsák be a viharjelzési szabályokat. 3 nap alatt több mint 100 000-en töltötték ki a kormány közlekedés biztonsági kérdőívét. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be. A kérdőívben egyebek mellett a gyorshajtás visszaszorításáról, az átlagsebességmérés bevezetéséről, az illegális utcai versenyzés elleni fellépésről és az elektromos rollerek szabályozásáról is kikérik az emberek véleményét. A kérdőív továbbra is elérhető a kormány oldalán szeptember 1-ig.
1: Időjárás jelentés.
5: Hőségmentes nyári idő várható ma. A napsütés mellett időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, és főként a korra esti órákban egy-egy záporra is számíthatunk. A nappali hőmérséklet a kellemes tartományban 26-28 fok között alakul ma.
1: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
6: Közlekedési infók a folytatásban, aztán piaci infók a folytatásban. Temérdek jó zene a folytatásban, tartsatok velünk!

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész. Közlekedési információk.
1: Javában zajlanak még a felújítások, csőfektetések, rendezgetések, úgyhogy a kórház előtt a fasor felénél még ez úgy van. Aztán a Bajcsy-Zsilinszky utcában szintén oda kell figyelni erre, és jelen pillanatban építési területnek minősítették például, ahol munkálatokat, hát nem tudom, hogy végeznek-e már, mert hogy én reggel jöttem arra, de most per pillanat én nem láttam, a körforgalmat, a taszári körforgalmat érdekes módon. Viszont az online térkép már jelzi, hogy ott munkálatok zajlanak, úgyhogy lehet, hogy ez a mai napnak a verdiktje, és ott majd történni fog valami. A forgalom, hát leginkább a Berzsenyi és környékén sűrű, a Füredi csomópontban, utána a Kanizsai utcai rendőrlámpánál, aztán az ellentétes irányból Szigetvár felül a Kontrássinál akad meg, de nem beszélhetünk arról, hogy elesett volna, hiszen per pillanat még csak a korzóig sem torlódik fel a sor, amikor éppen piros van. Ennyi hirtelen az online térkép alapján, és hogyha bármi észrevétel van, akkor kérlek benneteket, osszátok meg velünk. Talán annyi még, hogy Toponáról elősebb a bejövő forgalom, és Taszár felől is ott, a Guba Sándor utcai csomópontnál ez van. Egy icipici kis torlódás, de ott is át lehet menni egyetlen zölddel még.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jót!

0: Legyen jókedvű és lendületes! Ez itt a Naprakész!
1: Daredevil, a fene gyerek. Ennek a mozifilmnek a slágerét hallgattuk most az Evil Essence előadásában. Hello, jó reggelt, szép napot kívánok, nem sokára átlépünk a délelőttbe, hiszen már nincsen sok vissza, 8 óráig, egy bő erős negyed óra csak. Mi pedig jó kihasználjuk ezt remek slágerekkel, Rita óra érkezik majd az Aporozsec, és egy érdekes közlekedési téma, pontosabban parkolási téma, biztos ez a negatív közlekedés matematikailag. Egy olasz tengerparti város felszámolta a parkolási káoszt oly módon, ahogy korábban még egyetlen kisváros sem a világon. A Liguriai Impéria 6 parkolóját egyetlen központi rendszerbe fűzték össze, miután a kikötő fejlesztés megsokszorozta a turista forgalmat. A céljuk az egységesebb üzemeltetés, az átlátható forgalomkezelés és az autósok számára egyszerű parkolási élmény volt. És ez így nem hangzik egy nagy truványnak, sőt ugye Kaposváron is van ez az okos parkolós kezdeményezés, amely nagyon-nagyon hasznos dolog, de most képzeljétek el, amikor a város összes parkolóját egyetlen rendszerbe kötik, ellenőrzi a kibeléptetést a mesterséges intelligencia, nem kell papírokat kérni, mármint ilyen parkolójegyeket kérni, mert úgy működik, hogy már ugye eleve kamerás megfigyelés van. Folyamatosan mindig mindenhol ki van írva, hogy hol van szabad hely, és nem mellesleg a Parking Network szakmai portálon megjelent úgynevezett Hub Parking Technology által készített esettanulmány szerint ez egy nagyon szuper kezdeményezés, mert hogy egységessé teszi. Ott is vannak digitális kijelzők a szabad parkolókról, és simán tudják bonyolítani gond nélkül összesen 15 sávon, 6 automata fizető ponton város szerte a be- és kiparkolást. Hasonló kezdeményezés van már Csehországban, Karlovy Vary, és állítólag a fővárosunkban is vizsgálják már ennek a lehetőségét.

0: ugorjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész. Kofa vizit. A legfrissebb ízek, árak és hírek a piacról. Reklám.
1: Megkaptuk a piaci árakat a kaposvári nagypiacról. A teljesség igénye nélkül már is mondom, hogy mi minden elérhető. Természetesen óriási a választék. A sertés húsos csont 599 forinttól, az oldalas 2399-től, a comb 2050 forinttól kapható kilogrammonként. Nézzük a csirke alkatrészeket. A mellfilé 1990, a mellcsontos 210 forintos kilósártól kapható, a csemege kukorica csövenként jelenleg 200 forint, a cukkini 400 forint kilónként, bio szilva 1000 forintért van kilónként, a görög dinnyét szintén kilóra mérik 499. Az elles, vagyis a nagy méretű tojás pedig már 83 forinttól elérhető. De ha valaki szeretne, akkor természetesen van cseresznyepaprika, burgonya, paradicsom, kapor, sárga dinnye és kisebb tojás is, de mindezeket személyesen érdemes ellenőrizni, nem csak azért, mert hogy különböző kofáknál különböző árak vannak, hanem azért is, mert egy kiváló találkozási pont a kaposvári nagypiac. Rég nem látott kedves ismerősökkel és a kofákkal is jól lehet beszélgetni.
0: Ez volt a Kofa Vizit. Reklám.
2: Kaposvári tűzifa telephelyre segédmunkást keresünk. Bérezés nettó 17 000 forint per nap. Jelentkezni a 0620 973 10 91-es telefonszámon lehet.
3: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medikál néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medikál. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
2: Minden, ami ingatlan, Bold ingatlan. Mostantól új helyen, Kaposváron, a Főutca 18 szám alatt várjuk ügyfeleinket. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18. www.boldingatlan.hu.
4: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: A Kontrási és az Árda utcában takarítják holnap az úttestet, megkezdte a magyar vásárlók kompenzálását a TEMU. Jó reggelt kívánok, 8 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Folytatódik a seprőgépes utcatisztítás Kaposváron. Szerdán reggel 8 órától a Kontrási utcában, valamint a Zárda utcának a Kontrási és a Bajcsy-Zsilinszky utca közötti szakaszán dolgoznak a városüzemeltetés munkatársai. A takarítás idejére az érintett parkolókat lezárják, majd a munka előre haladtával fokozatosan újra megnyitják. Az ideiglenes forgalom korlátozásokat a helyszínen kihelyezett táblák is jelzik. Megkezdte a magyar vásárlók kompenzálását a TEMU. A gazdasági versenyhivatal tájékoztatása szerint minden olyan magyar fogyasztó 2000 forintos pénzbeli kompenzációra jogosult, aki 2023. novembere és 2024. szeptembere között vásárolt a TEMU webáruházában vagy alkalmazásában. Az érintettek ezekben a napokban e-mailben kapnak értesítést a kifizetés módjáról. A GVH korábban azért marasztalta el a céget, mert megtévesztő akciókat és kedvezményeket jelenített meg a vásárlóknak. Jelentős mértékben drágultak ma az üzemanyagok. A holtankoljak.hu közlése szerint a 95-ös benzinára 8 forinttal, a gázolai pedig 9 forinttal emelkedett. A benzin literenkénti átlagára ezzel 603 forintra emelkedett, a gázolai pedig 624 forintra. Ez mind a két esetben magasabb, mint a korábbi hatósági ár volt. Újabb nagy bankfelvásárlásra készül az OTP. A pénzintézet megállapodott a balti régió harmadik legnagyobb bankcsoportja a Luminor megvásárlásáról. A tranzakció lezárásához még a hatósági engedélyekre is szükség van. Az OTP a felvásárlással 14 országra bővíti nemzetközi jelenlétét, és jelentősen növeli eurózónás működésének arányát. A Luminor Észtországban, Lettországban és Litvániában működik, és a Baltikum egyik meghatározó pénzintézete. Kecsemőt helyeztek el hétfőn a budapesti Heimpál gyermekkórház babamentő inkubátorában. A kislány az első vizsgálatok szerint egészséges, 56 cm hosszú és 4400 g súlyú, ugyanakkor már nem újszülött. A Heimpál gyermekkórházban 2009 óta működik babamentő inkubátor, amelyben a mostanival együtt eddig 18 csecsemőt helyeztek el. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki felgyújtott egy rendőrautót Gödöllőn. A férfi június elején a rendőrkapitányság előtt égésgyorsító anyaggal öntötte le az egyik szolgálati autót, majd meggyújtotta. A jármű teljesen kiégett, de a rendőrök és a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően a lángok nem terjedtek át a többi autóra és az épületre.
0: Időjárás jelentés.
5: Hőségmentes nyári idő várható ma. A napsütés mellett időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, és főként a kora esti órákban egy-egy záporra is számíthatunk. A nappali hőmérséklet a kellemes tartományban 26-28 fok között alakul ma.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
1: Krisztián, köszönjük szépen a híreket. Üdvözöllek benneteket, tisztelt Rádió Most hallgatók. Már is pörgünk tovább itt a ma reggeli naprakészben érdekes témával. A foci VB-ig kanyarodunk vissza, mert hogy történelmi rekord összegeket kapnak most a világbajnokságon szereplő foci csapatok, hogy ez mekkora összeget is takar? Na, ennek jártunk utána. Anya!

0: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Naprakész.
1: Vasárnap véget ért a labdarúgó VB, de azért nem múlott el nyomtalanul. Hát úgy vagyunk vele, nem, hogy véleményeket formáltunk, szurkoltunk, izgultunk, csalódtunk, vagy éppenséggel örültünk. Ki, hogy? Ami pedig a véleményeket illeti, azért megjelentek azok a, hát nevezzük botrányosnak a képeket és a videókat, amin kiderül, hogy mondjuk az argentinok milyen verekedést kezdeményeztek, hogyan fordítottak hátad a kupa átadásnak, szóval a sport és a fair play, úgy gondolom, hogy ez nem engedheti meg. Na de ezt most tegyük félre, nézzük azt, hogy mennyi pénzbe került mindez, mármint győzni például, mert történelmi rekord összegeket kaptak a világbajnokságon szereplő foci csapatok. Pontosabban nem a csapatok, itt szerintem egyáltalán nem arról van szó, hogy a csapatok és a játékosok között osztják ki a lóvét, a zsét, hanem a szövetségek kapják. Úgyhogy már is mondom, a teljesítmény alapú pénzdíjak összege 50%-kal nőtt az elmúlt 4 évben, utoljára a FIFA 440 millió dollárt osztott ki, most már lényegesen többet. Így aztán a FIFA világbajnokság trófeáját és a torna legmagasabb 50 millió dolláros pénzdíját kapta meg Spanyolország, a világbajnok, míg a második helyzet Argentina 33 millió dollárt kapott. Anglia végül 29 millió dollárt szerzett azzal, hogy a bronzmérkőzésen 6-4-re győzte le Franciaországot. Franciaország 2 millióval kevesebbet, 27 misit. A negyeddöntőben búcsúzó 4 csapat egyébként 19 milliót kapott, és hozzátenném, hogy a VB-n való sikeres menetelés is jelentős pénzügyi jutalommal járt. A 8-döntőben kiesett csapatok 15 milliót kaptak, a legjobb 32 közé jutás 11 millió dollárt ért, szemben a csoportkörben való búcsúért járó 9 millió dollárral. Vagyis, aki szépen végig menetelt, mint mondjuk a spanyolok, össze lehet adogatni az, hogy mennyit kapott fordulóról fordulóra, tehát majd 100 millióval gazdagodott az ő szövetségük. Ez igen.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Indítsa a reggelt frissen. Ez itt a Napra Kész.
1: Abszolút világsztárok itt a Rádió Mostban. Gloria Estefan után Taylor Swift, és mindjárt majd Niall Horan, utána meg Lady Gaga érkezik Ariana Grande-vel, úgyhogy ekkora sztárparádé. Hű, hát mi jó, nálunk ez egy ilyen állandó dolog. És ha már sztárok, akkor művészeti sztárokról is essék szó. Egy különlegességről szeretnék beszámolni, mely szerint a párizsi Louvre gyűjteményének 34 új műalkotása most először csatlakozik a Samsung Art Store-hoz. Ezzel a világ egyik leghíresebb múzeumának összesen már 51 remek műve érhető el a Samsung Electronics platformján világszerte. A kollekció része Leonardo da Vinci monalizája is, és a Louvre további neves alkotásai mellett, így a felhasználók a kompatibilis Samsung művészeti tévéken keresztül hozzáférést kaphatnak több évszázad művészeti alkotásaihoz. Olyanokhoz, mint például Eugène Delacroix-tól a Szabadság vezeti a népet, Paolo Veronesi-től a Kánai menyegző, Jean-Auguste Dominique Ingré-től a Nagy odaliszk. De van Caravaggio, Jacques-Louis David, francia klasszicista és akademista festészet jeles példái, Dominic Papetti, Nicolas Poussin, Orpheus és Euridiké című remek művés például. De hogy hogyan kell a Samsung Art Store-t elképzelni, ugye ez egy nehezebb dolog. Ez egy kifejezetten okos tévékre tervezett digitális művészeti platform, amellyel a tévé, figyeljetek, kikapcsolt állapotában a világhírű múzeumok és galériák több ezer klasszikus és kortárs festményét, fotóját jelenítik meg a falon. A szolgáltatás havi vagy éves előfizetéssel működik, viszont átváltoztatja a nappalit egy folyamatosan frissülő, személyre szabható otthoni képtárra. Micsoda extra, és működik!

0: legyen jókedvű és lendületes. Ez itt a Naprakész. Hírek most!
1: Nem vállalja a köztársasági elnök jelölést Polgár Judit. 50 alkalommal riasztották hétvégén a somogyi tűzoltókat. Jó reggelt kívánok, 8:30 van. Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Nem vállalja a köztársasági elnöki jelölést Polgár Judit. A világhírű sakkozó hétfő este kiadott közleményében azt írta, megtiszteltetésnek tartja a felkérést és hálás a bizalomért, ugyanakkor nem érzi magában az erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének felelősségét. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, hogy sajnálja, de tiszteletben tartja a döntést. Az új alaptörvény bevezetése miatt hétfő óta már nem Súlyog Tamás a köztársasági elnök. Feladatait átmenetileg Forsthoffer Ágnes házelnök látja el, amíg meg nem választják az új államfőt. 50 alkalommal riasztották hétvégén a somogyi tűzoltókat. Szombaton egy Kőrösshegyi családi ház udvarán 10 méter mély kútba esett kölyök macskát mentettek az egységek. Nagybajonban vasárnap este másfél méter mély szerelőaknába zuhant egy ember. A tűzoltók gerinchordágyra helyezték, majd mentőkötéllel emelték ki a mélyből a sérültet, akit ezután a mentők kórházba szállítottak. Vasárnap több mint 20 helyszínen avatkoztak be az egységek kidőlt fák és leszakadt faágok miatt. A Desedánál nem messze a büféktől egy nagy faág szakadt le, ami ráesett a bicikli útra. Két szezon után távozott a Kométa KVG kaposvári kosárlabda klubtól Darion Trammell. Az amerikai irányító 2024-ben érkezett a KKK-hoz, amellyel feljutott a másodosztályból, majd tavaly az élvonalban is meghatározó tagja volt a bajnoki bronzéremmel záró csapatnak. Trammell mellett Malik Wilson és Uros Rosic távozott a csapattól, az együttes pedig eddig Samuel Taivo érkezését jelentette be.
0: Időjárás jelentés.
1: Erősen felhős és napos időszakok váltják majd egymást a mai napon. Az erősebben megnövekvő felhőkből kisebb eső, zápor is kialakulhat. A nappali hőmérséklet a kellemes tartományban 26-28 fok között alakul.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.

0: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Naprakész.
1: Érdekes kérdés feszegetett a Profession legutóbb, amikor közvéleménykutatást készített arról, hogy melyik generáció küzd a legtöbbet, kinek van a legtöbb konfliktusa. Nos, az összefoglaló szerint reggel ugye a kamaszukkal próbálnak szót érteni, saját gyermekeikkel, napközben viszont a 20 éves kollégáikkal dolgoznak együtt, délután pedig sokszor egy egészen más munkakultúrában szocializálódott vezetőnek számolnak be, úgyhogy nem véletlen, hogy a friss kutatás szerint éppen a 30-45 éves munkavállalók számoltak be a legtöbb munkahelyi generációs konfliktusról. De vajon miért pont ők kerültek a két világ közé? Ha megkérdeznénk, hogy melyik korosztály ütközik össze a leggyakrabban a kollégáival, akkor vélhetőleg a pályakezdő Z generációra tippelnénk, viszont ebben a bizonyos kutatásban vagy ból az derült ki, hogy a 30-45 éves, vagyis az Y generáció tagjai számoltak be a legtöbb konfliktusról. Minden második válaszadó azt jelezte, hogy rendszeresen adódnak nézeteltérései a munkahelyén. A kutatás szerint ezek a konfliktusok leggyakrabban azonban nem személyes ellentétből fakadnak, hanem abból, hogy a különböző generációk más tartanak természetesnek a munkában. A 30-as, 40-esek szerint leginkább az eltérő munkatempó és a munkához való hozzáállás okoz feszültséget, míg a legfiatalabbak inkább a kommunikációs stílusok különbségét érzik problémának. Sok családban viszont a kamaszokkal kapcsolatban is visszatérő téma, hogy más ritmusban működnek, más kommunikációs csatornákat használnak, és egészen más elvárásaik vannak, mint a szüleiknek. Amit egy szülő udvariatlanságnak vagy érdektelenségnek él meg, azt a gyerek sokszor teljesen természetesnek tartja. Ugyanez a jelenség jelenik meg a munkahelyen is, ugyanazokat a helyzeteket más-más generáció egészen eltérően értelmezi. Összességében érdekes kettőség rajzolódott ki a kutatásból, abban ugye minden korosztály egyetértett, hogy az Z-generáció magabiztosan használja a digitális eszközöket, és fontos számára a munka magánélet egyensúlya is. Az idősebb munkavállalók azonban már jóval kritikusabban látták a munkához való hozzáállásukat, sokan türelmetlenebbnek, azonnali eredményeket várónak, vagy kevésbé terhelhetőnek tartják a fiatalokat. Hát ezért hangoztattak, és hangoztatjuk mi is mindig a fiatalabbak irányába, jó, bezzeg a mi időkbe. Amúgy, hogyha tanulságot kell levonni a kutatásból, akkor megállapítható, hogy a generációs címkék bizony ritkán segítenek valóban megérteni egymást. Nyilván nem egészen érvényes a kamaszokra sem, hogy lusták vagy kezelhetetlenek lennének, mert azért az egy általánosítás, hogy egy komplet korosztályt nevezünk türelmetlennek, elkényelmesedettnek, vagy éppen rugalmatlannak. Türelem és megértés, ez tehát a kulcsa a megfelelő generáció közötti kommunikációnak.

0: legyen jókedvű és lendületes. Ez itt a Naprakész.
1: Mászunk hegyet, mi a véleményetek? Illetve nem is mém, hanem Klein Dávid, aki az Esemény Horizont Broad Peak Expedíció 2026 keretében a Karakorum hegységben található 8051 méter magas Broad Peak megmászásán dolgozik. Pótlólagos oxigén és magas hegyi teherhordók serpák igénybe vétele nélkül. A Broad Peak amúgy a föld 12. legmagasabb csúcsa. Néhány nappal ezelőtt egy rendkívül kimerítő, mintegy 20 órás menetelést és kísérletet követően a hegyen uralkodó nehéz körülmények miatt végül július 19-én éjjel a visszafordulás mellett döntött nagyon bölcsen Dávid, de sikeresen és biztonságban visszaereszkedett a 4850 méteren található alaptáborba, ahol jelenleg pihen és regenerálódik. Közben majd kitalálják, lesz-e újabb csúcshódítási kísérlet, vagy véget ér a projekt. Ahogy véget ért ezzel az infóval a ma reggeli Naprakész is. Holnap ugyancsak lesz 7-től 9-ig, mint minden

0: Ez volt a Naprakész. Reklám.
1: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
2: Charity Go 8 már 11 millió 400 ezer forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 1% THM-mel. Szuper felszereltség, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
1: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
3: Nagy bevásárlás otthonra, nagyker árakon?
4: Igen!
3: A kaposvári West nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagyker áron, mindenkinek. West nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
5: Nyáron irány a Balaton?
6: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
5: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
6: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
7: kultkikötő.hu.
8: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
9: Két zavar, hogy napnyugta után kezd... Kezdődik az invázió, ha van balcsicsi.
8: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grill matracot, vagy Big Green Egg grill sütőt is nyerhetsz vele, és további grill termékeinkkel. Kométa.
10: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
11: A Kontránsi és az Árda utcában takarítják holnap az úttestet. Erősen felhős és napos időszakok váltják majd egymást a mai napon. Köszöntöm a hallgatókat, 9 óra van. Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Folytatódik a seprőgépes utca tisztítás Kaposváron. Szerdán reggel 8 órától a Kontránsi utcában, valamint a Zárda utcának a Kontránsi és a Bajcsy-Zsilinszky utca közötti szakaszán dolgoznak a városüzemeltetés munkatársai. A takarítás idejére az érintett parkolókat lezárják, majd a munka előre haladtával fokozatosan újra megnyitják. Az ideiglenes forgalom korlátozásokat a helyszínen kihelyezett táblák is jelzik. Súlyosan megsérült egy nő Balatonbogláron, miután elektromos rollerrel ütött el egy 12 éves fiú. A baleset szombaton késő este történt a Platán strand sétányán. A rendőrség tájékoztatása szerint a fiú bukósisak nélkül közlekedett, a nő súlyosan, a rolleres pedig könnyű sérüléseket szenvedett. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy a nagy teljesítményű elektromos roller nem játék, használatához pedig elengedhetetlen a KRESZ ismerete és a megfelelő védőfelszerelés viselése. Amerikai feladóátlóval erősített a Finó Kaposvár. A klub első nyári igazolása a 26 éves Jacob Steele, aki a francia másodosztály pont királyaként érkezik Somogyba. A 205 cm magas játékos korábban Dániában, Szerbiában és Japánban is röplabdázott, legutóbb pedig a Nancy csapatát erősítette. 3 nap alatt több mint 100 000-en töltötték ki a kormány közlekedés biztonsági kérdőívét. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be. A kérdőívben egyebek mellett a gyorshajtás visszaszorításáról, az átlagsebességmérés bevezetéséről, az illegális utcai versenyzés elleni fellépésről és az elektromos rollerek szabályozásáról is kikérik az emberek véleményét. A kérdőív továbbra is elérhető a kormány oldalán szeptember 1-ig. Korábban kapcsolják be az országos jégkármérséklőrendszert. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közlése szerint a jövőben már narancssárga viharjelzés esetén is működésbe hozzák a talajgenerátorokat. A rendszer ezüst jodid részecskéket juttat a felhőkbe, így a nagy jégdarabok helyett sok kisebb jégszem alakulhat ki, csökkentve a jégeső okozta károkat. A generátorokat a Hungaromet előrejelzései alapján indítják be. A szlovákiai Nagyszombaton fogadja Ukrajna a magyar válogatottat a labdarúgó nemzetek ligájában. Mivel a háború miatt hosszú ideje nem tud otthon játszani Ukrajna, az ukrán szövetség a szlovákiai várost jelölte ki az október 5-i Magyarország elleni mérkőzés helyszínéül. A magyar válogatott szeptember 25-én hazai pályán épp Ukrajna ellen kezdi a Nemzetek Ligája B divíziójának küzdelmeit, majd Észak-Írországba utazik, október 2-án pedig Grúzia érkezik a Puskás arénába.
0: Időjárás jelentés.
11: Erősen felhős és napos időszakok váltják majd egymást a mai napon. Az erősebben megnövekvő felhőkből kisebb eső, zápor is kialakulhat. A nappali hőmérséklet a kellemes tartományban 26-28 fok között alakul.
0: Időjárás jelentést hallottak.
5: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor.
4: Keszthelyi Tibor. Jó kedvet és lendületes napot kívánok nektek. Zenénkkel is próbáljuk ezt átadni. Ezzel is folyamatosan adagolva a napközbeni munkaenergiákat. Oli Murs és Travis McCoy elsőként, aztán Marshmallow és Kelsey Ballerini érkezik.

0: Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n. Programajánló.
1: Ez a hét is bővelkedik, igazán kiváló programokban jön az újabb kacagó csütörtök holnap után, ami egy vidám zenés és kézműves délelőtt a gyerekeknek. A soron következő alkalom a Kiskondás együttes előadása lesz majd 10 órától, 11 órától pedig a kézműves foglalkozás. A hétvégén lesz Ecsenyben falunap majd, ahol többek között a Groovehouse együttes lesz a sztár vendég. De a teljesség igénye nélkül még néhány hétvégi program. Folytatódnak az S-Park, a Bíbor Liget programjai, lesz erősítő, aerobik, illetve naplementés, hatha jóga is majd, ez már pénteken. Ezen kívül Made in Hungária előadás Lellén, stand-up est a Zselicföldben ma, suliváró fejlesztő hét a Flow képességfejlesztő központban, és persze temérdek jó előadás a Kult kikötő keretében.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Egy újabb eltalált VB-dalt hallgattunk. Shakira és Burna Boy énekelte, adta elő. Ez volt a Die Die, ami egyébként a Halftime Show-ban is feltűnt, szerepelt, azaz a világbajnoki döntő azon 11 percében, amiben a show-t rajtuk kívül a BTS, illetve Madonna nyomta. A folytatásban nem kisebb slágerek jönnek, itt az együttműködők David Guetta és a Van Republic lesznek, aztán majd Zala Larsson szólózik és énekel a Kelemen kabátban is.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Mi kellhet ahhoz, hogy tényleg boldogan lehessen hosszan élni? Az egészséges táplálkozáson, a rendszeres testmozgáson, a megfelelő stresszkezelésen és az esetleges táplálék kiegészítőkön kívül.
3: Én hozzátennék még egyet, a mérték mindenből. Ha túl sokat alszol, mondjuk 24 órákat, az sem jó. Túl keveset, az sem jó.
2: Na hát képzeljétek el, a kutatók azt mondják, hogy bizony a genetika sem minden. Mert ugye sokan fogják erre, hogy a genetika úgyis genetika minden, aztán tök mindegy. Hát nem. Az csak 20-30%-ban befolyásolja azt, hogy milyen sokáig élünk. A hosszú élet a személyiségünk függvénye is.
3: Hát erre nem gondoltam volna. Itt az elixír.
2: Itt az elixír, a személyiségünk.
3: Én annyit az vagyok, mint
2: egyébként
3: mindegy.
2: Az vagy.
3: Kétajtos gardrob szeker.
2: Az vagy, ezentől így fognak hívni. Molnár Gardrob Vilmos. Atya ég.
1: Húsz a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. 91.2. Rádió most.

0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.
1: Autósok, figyelem, az őzek párzási időszaka zajlik jelen pillanatban. Ez azt jelenti, fokozott figyelemre van szükség az utakon, ugyanis ilyenkor ők július 2. felétől augusztus közepéig nagy szerelembe vannak esve. Írta az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter is a közösségi oldalán pénteken. Bona Szabolcs figyelmeztetett, hogy ilyenkor az állatok sokkal aktívabbak, országszerte nappal is megjelenhetnek erdős, mezőgazdasági területek közelében keresztezve a közutakat, sőt, gyakran hirtelen egymást követve rohanhatnak át az úttesten, amire nehéz előre felkészülni az autóval közlekedőknek. Tehát, hogy ne legyen belőle baleset se gond, ezekben a hetekben a szokásosnál érdemes lassabban és körültekintőbben közlekedni az ilyen helyeken.

0: Reklám.
1: Kaposvári tűzifa telephelyre segédmunkást keresünk. Bérezés nettó 17 000 forint per nap. Jelentkezni a 0620 973 10 91-es telefonszámon lehet.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Csütörtök este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Este 8 órától a fenvi.hu oldalon derül ki, hogy kik jutottak be a választott egyetemre vagy főiskolára, az eredményről pedig SMS-ben és e-mailben is értesítik a jelentkezőket. Idén is rekordszámú 140 000 jelentkezés érkezett a felsőoktatásba, mintegy 10 000-rel több, mint tavaly. A legtöbben idén is gazdasági, orvosi, műszaki és informatikai képzésekre jelentkeztek.
0: Időjárás jelentés.
2: Erősen felhős és napos időszakok váltják majd egymást a mai napon. Az erősebben megnövekvő felhőkből kisebb eső, zápor is kialakulhat. A nappali hőmérséklet a kellemes tartományban 26-28 fok között alakul.
0: Időjárás jelentést hallottak.
3: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
4: Egy bootleggel vagy mashuppal, két összegyógyító dallal kezdjük ezt az órát. Lou Bega és Tom Jones egy-egy dala van összepárosítva, ügyesen precízen ebben a nótában. Én pedig a zenét szöveggel párosítom majd, hozok egy újabb programajánlót, és egy középtávú időjárás előrejelzést. Ó, ja, igen, persze, hát a horoszkóp se fog elmaradni, nem. Csapjunk is bele, folytassuk a zenékkel.
5: It's

0: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: Robin Schulz slágerében Erika Sirola énekelt. A szótlan varázs, a Speechless azt a pillanatot írja le, amikor valaki annyira lenyűgözi a másikat, hogy az teljesen elnémul a lehengerlő érzelmektől és a másikkal való találkozás hatásától. Picikét ezt érzem most az időjáráson is, ezt a szótlanságot. Az elmúlt hetek forrósága után nem vagyok hozzászokva ennyire tartós felhősödéshez és olyan csípős reggelhez, mint a mai, de azért jó leső frissesség volt az a 15-16 fok. Persze meg se közelítettük amúgy a rekordot vagy a rekordokat, mert hogy a leghidegebb ezen a napon 5,5 fok volt 96-ban még Szombathelyen, 2007-ben pedig a legmelegebb 40,5 Túrkevén, jó 10 fokkal fogunk ettől elmaradni. De ami a lokális, a helyi rekordokat illeti itt Kaposváron, nálunk a leghidegebb 9,7 Celsius fok volt még 96-ban ugyancsak, a legmelegebb pedig 37,5 még 2022-ben. A legnagyobb zuhé 93-ban volt, majdnem 20 milli, 81-ben pedig a legnagyobb szél. Hát ehhez képest a mai nap igazán nyugodtnak tűnik így előzetesen, vagy illetve most már azért benne, így a délelőtt miatt. Szorványosan lehet egy kis szemerkélés, aztán majd kisütám a nap is félig, meddig kikandikál a felhők mögül. 26-28 fok simán lesz, holnap 27, csütörtökön némi kis csapadék délután és 26 fokos maximum lesz, csak úgy, mint pénteken. Aztán szombaton és vasárnap felugrik a hőmérséklet 30-31 fokig, vasárnap jön majd egy újabb eső, ettől lehull a levegő jövő héten hétfőre 25-27 fokra. Ezeket az esőket csütörtöke legalábbis egy hidegfront hozza, de addig sem lesz füllett meleg, hiszen mozogni fog a levegő, feltámad a szél, de ez érvényes a mai, holnapi, csütörtöki, pénteki napra. A szombati melegben nagy lesz majd az UV, ami, mármint 25-e egyben egy ilyen népi időjóslati nap is, úgy tartották, ha sok a felhő az égen júli 25-én, akkor sok lesz a hó, ha nagyon sokat süt a nap, akkor hideg lesz a tél. Hát, így most előzetesen azt tudjuk, hogy jó idő lesz, meleg lesz, sok napsütés lesz, de hogy ebből az egy napból, és csak a kaposvári napos órák számából azt kimatekozni, hogy akkor hú, majd milyen nagy tél lesz, szerintem már rég nem lehet.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallottak. Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla.

0: Programajánló.
1: Kultkikötő kínálat, erről mesélnék nektek ezen a héten. Mesétől a mini musicalig, örömzenétől a monodrámáig, minden korosztály talál majd programot e héten a Kultkikötőben. Gyerekelőadás bemutatóval indul a hét, majd holnap a Pöttyös Panni és a Kockás Peti a Balatonra érkezik, egész pontosan a célállomás Balatonföldvár. A Kultkikötő és az Összprób Alapítvány közös előadása Elszepes Mária örökérvényű mese sorozatából válogatva vitte a színpadra Panni történeteit, amik évtizedek óta kapaszkodót nyújtanak az óvis kisiskolás gyerekeknek. Balaton Szárszon az Életed Hétvégéje című előadás látszólag idilli mini Szabiból fordul át egy bezártsággal, viharral és főleg titokzatos látogatóval teli párkapcsolati játszmába. Volt már előadása itt Kaposváron, Teltházzal, a Szivárvány Kultúrpalotában, így aki arról lemaradt, annak érdemes megnéznie Szárszon. Nem mellesleg Ember Márk első rendezése ez a mini musical. És ha már Ember Márk szóba került, zenekara, amikor éppen nem szólózik és nem az Erkelben énekel, az a Grund Vígszínházi fiúzenekar. Őket a Parkba hallottam a nagy nyári koncertjükön, és hogyha ezzel érkeznek Balatonboglárra, akkor egy kifejezetten bulis koncert lesz majd. Érdemes meghallgatni Wunderlich József, Ember Márk, Zoltán Áron és Medvecki Balázs, valamint Feszbaum Béla közös koncertjét. Földváron a Hosszú virágzás egy egészen más tónus képvisel majd, a hétvége másik két előadása, egy Radnai Csilla megrendítő monodrámája, egy nő útját követi végig a veszteségtől és az újrakezdésig. Illetve, amit még nem mondtam, csak egyetlen egy gyerekprogramot említettem, a Panni történeteket, de ajánlom még a Süsü a sárkányt és a Kip-Kop és Tip-Top darabot is. Jó szórakozást!
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Horoszkópozunk itt a Rádió Mostban, mielőtt Madonnával folytatnánk tovább a sort. Ugye hamarosan váltás van, júli 22-től már az oroszlán jegyében járunk, de ma még a rákban, és a holnapi nap folyamán is a rákban tartunk, innen kezdjük hát a horoszkópot. Rák, az érzelmi biztonság iránti vágyad ma belső békére lelhet, miközben a szeretteid körében teljes harmóniát élsz meg. Oroszlán, a belőled áradó természetes karizma és önbizalom ma minden kaput megnyit előtted, így bátran vállald a vezető szerepet. Szűz, a gyakorlatias gondolkodásod és az éles meglátásaid ma segítenek a legösszetettebb feladatok átlátható elrendezésében is. Mérleg, az emberi kapcsolataidban a megszokottnál is könnyebben teremtesz ma egyensúlyt, ami új és inspiráló találkozásokat hozhat. Na, innen folytatjuk hamarosan.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: Skorpió, a méreható megérzéseid ma pontosan megmutatják a helyes utat, ezért bátran hagyatkozz az intuíciódra. Nyilas, a szellemi nyitottságod és az optimizmusod új élmények felé repít ma, amelyek szélesítik a látókörödet. Bak, a kitartó és céltudatos munkád látható eredményeket hoz ma, megerősítve a hosszú távú terveidet. Vízöntő, az egyedi és kreatív ötleteid friss lendületet adnak a mindennapjaidnak, és áttörést hoznak ma a megszokott rutinodban. Most ismét fék, majd folytatjuk a halaktól.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Horoszkóp harmadik rész. Halak, a gazdag képzeletvilágod és a gyengéd együttérzésed megnyugtató menedéket nyújt ma a körülötted lévőknek. Kos, a benned rejlő robbanékony energia új kezdetekre sarkal, amelyek gyors és határozó döntéseket kívánnak. Bika, a megfontolt stílusod és a stabilitásod szilárd alapot teremt ma a kitűzött pénzügyi és személyes céljaidhoz. És végül ikrek, a szellemi frissességed és a könnyed kommunikációd révén játékos egyszerűséggel oldasz ma meg minden eléd kerülő helyzetet. Ó, remélem nagyon jókat mondtam, vagy legalábbis megfontolandó dolgokat. Ezzel viszont köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet és búcsúzom az Undercover átdolgozás dalával a 90-es évek elejéről. Holnap reggel Tali, addig is visz Hali.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkáról.

0: Itt az ideje, hogy minket hallgass. Rádió Most. FM 91.2. Reklám.
1: Nagy bevásárlás otthonra, nagyker árakon?
2: Igen!
1: A kaposvári West nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagyker áron, mindenkinek. West nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
3: Charity Go 8 már 11 millió 400 ezer forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 1% THM-mel. Szuper felszereltség, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
4: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
5: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
6: Két zavar, hogy napnyugta után kezd... Kedik az invázió, ha van balcsicsi.
5: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grilltermékeinkkel. Kométa.
7: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
8: Köszöntöm a hallgatókat, 11 óra van, Cserhamik Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. 50 alkalommal riasztották hétvégén a somogyi tűzoltókat. Szombaton egy Kőrös-hegyi családi ház udvarán 10 méter mély kútba esett kölyök macskát mentettek az egységek. Nagybajonban vasárnap este másfél méter mély szerelőaknába zuhant egy ember. A tűzoltók gerinchordágyra helyezték, majd mentőkötéllel emelték ki a mélyből a sérültet, akit ezután a mentők kórházba szállítottak. Vasárnap több mint 20 helyszínen avatkoztak be az egységek kidőlt fák és leszakadt faágak miatt. A Desedánál nem messze a büféktől egy nagy faág szakadt le, ami ráesett a bicikli útra. Két szezon után távozott a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda klubtól Darion Trammell. Az amerikai irányító 2024-ben érkezett a KKK-hoz, amellyel feljutott a másodosztályból, majd tavaly az élvonalban is meghatározó tagja volt a bajnoki bronzéremmel záró csapatnak. Trammell mellett Malik Wilson és Uros Rosics távozott a csapattól, az együttes pedig eddig Samuel Taivo érkezését jelentette be. Újabb nagy bankfelvásárlásra készül az OTP. A pénzintézet megállapodott a balti régió harmadik legnagyobb bankcsoportja a Luminor megvásárlásáról. A tranzakció lezárásához még a hatósági engedélyekre is szükség van. Az OTP a felvásárlással 14 országra bővíti nemzetközi jelenlétét, és jelentősen növeli eurózónás működésének arányát. A Luminor Észtországban, Lettországban és Litvániában működik, és a Baltikum egyik meghatározó pénzintézete. Korábban kapcsolják be az országos jégkármérséklő rendszert. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közlése szerint a jövőben már narancssárga viharjelzés esetén is működésbe hozzák a talajgenerátorokat. A rendszer ezüst-jodid részecskéket juttat a felhőkbe, így a nagy jégdarabok helyett sok kisebb jégszem alakulhat ki, csökkentve a jégeső okozta károkat. A generátorokat a Hungaromet előrejelzései alapján indítják be. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki felgyújtott egy rendőrautót Gödöllőn. A férfi június elején a rendőrkapitányság előtt égésgyorsító anyaggal öntött el az egyik szolgálati autót, majd meggyújtotta. A jármű teljesen kiégett, de a rendőrök és a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően a lángok nem terjedtek át a többi autóra és az épületre. A szlovákiai Nagyszombaton fogadja Ukrajna a magyar válogatottat a labdarúgó nemzetek ligájában. Mivel a háború miatt hosszú ideje nem tud otthon játszani Ukrajna, az ukrán szövetség a szlovákiai várost jelölte ki az október 5-i Magyarország elleni mérkőzés helyszínéül. A magyar válogatott szeptember 25-én hazai pályán épp Ukrajna ellen kezdi a Nemzetek Ligája B divíziójának küzdelmeit, majd Észak-Írországba utazik, október 2-án pedig Grúzia érkezik a Puskás arénába.
0: Időjárás jelentés.
8: Erősen felhős és napos időszakok váltják majd egymást a mai napon. Az erősebben megnövekvő felhőkből kisebb eső, zápor is kialakulhat. A nappali hőmérséklet a kellemes tartományban 26-28 fok között alakul.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Ő volt George Jonas és a Work It Out című felvételét hallottuk itt a Rádió Most FM 91.2-n. Nagyon kellemes és vidám keddet kívánok nektek! Július 21-e van, Horváth Szabi vagyok a mikrofonnál, és 17 óráig leszek a mai napon is veletek. Hozom a legjobb zenéket napjainkból, a közelmúltból és a régebb múltból. Egyaránt unatkozni az biztosan nem fogunk. Jó munkát kívánok, ha éppen dolgoztok, jó utat az úton levőknek, vigyázzatok magatokra és egymásra is. Fő az előzékenység, 0670-32-32-355, ez pedig az elérhetőségünk, melyre várom folyamatosan a közlekedési információkat is. Amit ígértem, azok a jó zenék, már is megyünk tovább, közülük a Jonas Brothers dalával a Love Me To Heaven-nel, illetve az örök lázadó Pink is beköszön hozzánk rövidesen a Secret Team dallal. Ezekkel kívánok nektek szép napot, és tartsatok velünk!

0: Rákata és Szil dala fűszerezte meg a kedd délelőttöt itt a Rádió Most FM 91.2-n 2002-ből, ez volt a My Vision, és kedves autósok, a mai napon változtak a nagykereskedelmi üzemanyagárak, a 95-ös benzin bruttó 8 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 9 forinttal drágult. A változás egyébként várhatóan fokozatosan jelenik meg az AI töltőállomások áraiban, ugyanakkor a kutak árazási gyakorlata továbbra is eltérhet. A 95-ös benzin literjét így 603 forintért, míg a gázolaj literjét átlagosan 624 forintért tankolhatjuk autónkba, de ahogy mondtam, tehát a különböző töltőállomások árai között van differencia, lehet ez akár 10-20 forintos különbség is, valamint az autópályák mellett található töltőállomások árai ezeknél az áraknál ugye jóval drágábbak, ott akár 50-60 forinttal is drágábbba kerülhet az üzemanyag. Itt a Rádió Moston pedig egy rövid ajánlót követően hozom a slágerlisták illéről Summer dalát, érkezik a Hamre.
1: Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója. A 9

Ilyen napon szólnak a legjobb zenék itt a Rádió Most FM 91.2-n. Másfél perccel vagyunk 3:42 előtt, és ma, július 21-én kedden a Daniella és Dániel nevű ismerőseinket köszöntjük névnapjuk alkalmából. A Daniella egy héber eredetű névjelentése, Isten a bírám. A Daniella név nagyon csendes, gyakorlatias, okos, elemzően gondolkodó, kíváncsi, találékony személyiség kialakulását segíti, kutatja az élet misztériumának ok-okozati összefüggéseit, szereti ugyanakkor, ha nem zavarja semmi és senki, amikor dolgozik, valamint mindaddig, amíg el nem végezte az adott feladatot. Kedveli a rend van körülötte, és mivel türelmes és figyelmes, minden munka megfelelő lehet számára, melynek során ezek a tulajdonságok kiemelten fontosak. A Dániel pedig egy héber eredetű névjelentése, szintén Isten a bírám. A Dániel név olyan egyéniség kialakulását segíti, aki törődik szerettei jólétével és igyekszik segíteni másokon. Erős vágya, hogy szeretne az emberiség javára lenni. Felelősségteljes és nagyvonalú, de olykor előfordul, hogy rendezetlen és szétszórt. Alkalmatlan azokra a munkákra, amelyeknél az egyik fő szempont az összeszedettség. Inkább olyan munkakör elégítheti ki, ahol használhatja az alkotókészségét, és ahol emberekkel kerülhet kapcsolatba. Kellemes természetű, sokan kedvelik, mivel érzékelik, hogy segíteni akar a rászorulóknak. Arra is képes, hogy a problémákat a megoldás oldaláról közelítse meg. Ezt írt a nagy kalendárium a Daniella és Dániel nevekről, de rajtuk kívül ma még ünnepelhetnek a Bogátok, a Bogáták, az Elinák, a Helinek, a Juliették, a Lénák, a Zsülietek, az Angelinák, az Ilonák, a Lőrincek, a Dalidák, az Ilmák, az Angélák és a Paulinák is. Minden ünnepetnek nagyon sok boldogságot kívánok, és a folytatásban játszom nekik a Jókis Bulis Ellen Feo és Laurent Bennett Gurák közös Party Rock Anthem című dalt.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Ale Farben, Parov Stellar és Léna Szú közös a Drám zárta az órát és a délelőtti napszakot itt a Rádió Moston, hamarosan pedig belépünk a délutánba, és hozom majd például Beyoncé felvételét a következő órában, a Break My Soul címűt. Itt lesz Ultra Nate is a Freewell 1997-ből. És hamarosan indul a Siesta óra 2024-ből Eminem dalával, a Houdinivel. Az elérhetőségünk 0670-32-32-355, ez a telefon, SMS és Viber számunk, ahová várom folyamatosan a közlekedési információkat és természetesen az egyéb jellegű üzeneteket is. Jön egy rövid kereskedelmi kitérő, utána pedig pontban délben Krisztián hozza majd a legfrissebb híreket, infókat.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most. Reklám.
2: Júliusban újra jön a Városnapja Igalban, mely színes programokkal várja a vendégeket. Július 23-án csütörtökön a Dzsungelkönyve ingyenes szabadtéri előadás. Július 24-én pénteken este ingyenes Delta koncert. Július 25-én szombaton a Strandok éjszakáján Brazil tánc show. Míg 25-én vasárnap pedig tök fesztivál vár mindenkit az Igali Gyógyfürdőben. Bővebb információ az Igali Gyógyfürdő Facebook oldalán.
3: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzlet soron. Több mint 20 éve.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: A Kontrási és az Árda utcában takarítják holnap az úttestet. 12 éves fiú gázolt a gyalogost elektromos rollerrel Balatonbogláron. Köszöntöm a hallgatókat, déli 12 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Folytatódik a seprőgépes utca tisztítás Kaposváron. Szerdán reggel 8 órától a Kontrási utcában, valamint a Zárda utcának a Kontrási és a Bajcsy-Zsilinszky utca közötti szakaszán dolgoznak a városüzemeltetés munkatársai. A takarítás idejére az érintett parkolókat lezárják, majd a munka előre haladtával fokozatosan újra megnyitják. Az ideiglenes forgalom korlátozásokat a helyszínen kihelyezett táblák is jelzik. Súlyosan megsérült egy nő Balatonbogláron, miután elektromos rollerrel ütött el egy 12 éves fiú. A baleset szombaton késő este történt a Platán strand sétányán. A rendőrség tájékoztatása szerint a fiú bukósisak nélkül közlekedett, a nő súlyosan, a rolleres pedig könnyű sérüléseket szenvedett. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy a nagy teljesítményű elektromos roller nem játék, használatához pedig elengedhetetlen a KRESZ ismerete és a megfelelő védőfelszerelés viselése. Nem vállalja a köztársasági elnöki jelölést Polgár Judit. A világhírű sakkozó hétfő este kiadott közleményében azt írta, megtiszteltetésnek tartja a felkérést és hálás a bizalomért, ugyanakkor nem érzi magában az erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének felelősségét. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, hogy sajnálja, de tiszteletben tartja a döntést. Az új alaptörvény bevezetése miatt hétfő óta már nem Súlyog Tamás a köztársasági elnök. Feladatait átmenetileg Forsthoffer Ágnes házelnök látja el, amíg meg nem választják az új államfőt. 3 nap alatt több mint 100 000-en töltötték ki a kormány közlekedés biztonsági kérdőívét. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be. A kérdőívben egyebek mellett a gyorshajtás visszaszorításáról, az átlagsebességmérés bevezetéséről, az illegális utcai versenyzés elleni fellépésről és az elektromos rollerek szabályozásáról is kikérik az emberek véleményét. A kérdőív továbbra is elérhető a kormány oldalán szeptember 1-ig. Betörő buktatott le egy marihuána termesztőt a Tolna megyei Simontornyán. A településen több lopás is történt az elmúlt időszakban, egy házból például eltűnt egy karóra és egy nyaklánc is. A nyomozók egy 22 éves helyi fiatalemberre gyanakodtak, aki pedig erről mit sem sejtve, besétált a rendőrségre, hogy elmondja, hogy egy pincében marihuána ültetvényt talált. A férfinak elmondták, hogy őt gyanúsítják a betörésekkel, és be is ismerte a bűncselekmények elkövetését, illetve azt is elárulta, hogy hol vannak a lopott tárgyak. A rendőrök emellett előállították a marihuána ültetvény tulajdonosát is. A 48 éves helyi férfi pincében 18 tő kanabiszt foglaltak le.
1: Időjárás jelentés.
4: Délután is erősen felhős lesz az ég, és kisebb esőzápor később is kialakulhat. Emellett olykor elvékonyodhat a felhőzet, és rövid időszakokra a nap is előbukkan. A hőmérséklet 26 fok környékén alakul. A héten végig változékony lesz az idő, a hőmérséklet pedig 24 és 27 fok között alakul.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: Friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délutánt.
1: Akinek fáj,

hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár.

Árjavában, a kedd délutánban és a Siestórában Harry Styles felvételét hallottuk az Ez itt Vosz címűt. Nagyon jó étvágyat kívánok nektek a keddi ebédhez, ha éppen most fogyasztjátok el. Itt a rádió Moston pedig a Siestórában, ahogyan azt megszokhattátok, ma is dél és egy óra között, mint minden nap, a zenei kínálatunkból a legkönnyedebb és leghangulatosabb dalok is teret kapnak. Az elérhetőségünk pedig változatlan, használjátok bátran, várom a közlekedési infókat is, és persze az egyéb jellegű üzeneteket, lehet ünnepelteket is köszönteni rajtunk keresztül egy üzenettel, és minden üzenet mellé jár természetesen a meglepetés dal. A folytatásban pedig hazai vizekre vezünk át zeneileg, jön a pécsi illetőségű Halott pénz, és egy átdolgozás, ez az Annyi mindent nem szerettem még.

0: Egykoron a Destiny's Child kötelékeit erősítette, Beyoncé aztán szóló karrierbe kezdett, és ebből az időszakából, a szóló karrieres időszakából szólt a Break My Soul, nem is olyan régről, 2022-ből itt a 91.2 Rádió Moston. Holnap után folytatódik a Kacagó Csütörtökök programsorozat a könyvtárban, vidám zenés és kézműves délelőttök gyerekeknek. Minden csütörtökön, tehát a gyermekkönyvtárban, ezen a héten csütörtökön 10 és 11 óra között a Kis Kondás együttes műsorával, utána pedig 11 és dél között kézműves foglalkozás lesz, várják az érdeklődőket 5 éves kortól. Itt a Rádió Moston pedig hamarosan egy rövid ajánlót követően Enrique Iglesias dalát hozom, a Tired of Being Sorry címűt.
1: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak.
2: Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.

0: A popdiva Kylie Minogue hozta 2025-ből a tavalyi évből a Sun One For Me című slágerét. 3:41 van, ez még mindig a Siestóra itt a Rádió Most FM 91.2-n, én Horváth Szabi vagyok, és nézzük akkor fontosabb devizáink napi közép árfolyamai, hogyan alakultak a mai napon. Hát erősödött a forint, gyengült így az angol font 0,15%-kal 425 forint 37 filléren jegyzik. Az euró is gyengülő tendenciát mutatott, és 0,37%-os csökkenéssel a mai napon 361 forint 23 filléren áll. A svájci frank is gyengülő tendenciát mutatott, és 0,41%-os csökkenéssel a mai napon az MNB 391 forint 27 filléren jegyzi. Az amerikai dollár is gyengülő tendenciát mutatott, és 0,35%-os csökkenéssel a mai napon 315 forint 79 fillére bekerül. Itt a rádió, mostan pedig a Konyha zenekartól jön már is a százszor visszajátszott, délután 1 órakor pedig Krisztián hozza majd a legfrissebb híreket, infókat, elérhetőségünk pedig továbbra is változatlan. Ez a 0670 32 32 355, ahová várom a közlekedési információkat is.
1: Vállad a párnám, sokáig várt rám, már sehova se rohanok. A tegnap az álmom, a csengő hang, mint mozaik darabok. A holnap doboz bombon, kibontom, ha eljön az ideje.

0: Larson, Can't Tame Her című sláger ezáltal az órát, de jó zenéből nem lesz hiány a folytatásban. A következő órában sem, például itt lesz majd Alex Warren és a Fever Dream. Én majd hazai vonalról, Ákos Dala is 2020-ból a Csend leszek.
1: Kimondom még egyszer a szent nevet, aztán már örökre csend.
0: És hamarosan magasabb sebességi fokozatba kapcsolunk Don Omar slágerével, ez lesz a Danza Guduro. Jókedv, vidámság és lendület, ez jellemző majd a következő órában is zenéinkre. Itt a 91.2 Rádió, mostan érdemes velünk tartani, most azonban jön egy rövid kereskedelmi kitérő, utána pontban délután 1 órakor Krisztián hozza a legfrissebb híreket, infókat.
2: A pillanat a tiéd. Rádió. Reklám.
3: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
4: Két zavar, hogy napnyugta után kezd... Kezdődik az invázió, ha van balcsicsi.
5: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grill termékeinkkel. Kométa.
6: Ez a Buona Vita.
3: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medical néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medical. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
2: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: 27 embert mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök a hétvégén. Csütörtök este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Köszöntöm a hallgatókat, 13 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. 27 embert mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök a hétvégén. Összesen 18 riasztást kaptak. Többnyire elsodródott száposoknak, szörfösöknek, valamint bajba került vitorlások utasainak segítettek. Egy 50 éves férfit a parttól 4 kilométerre mentettek ki, miután a viharjázés ellenére matraccal ment be a vízbe és elsodródott. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság ismét arra kérte a fürdőzőket és a vízisportok kedvelőit, hogy mindig tartsák be a viharjelzési szabályokat. Csütörtök este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Este 8 órától a fenvi.hu oldalon derül ki, hogy kik jutottak be a választott egyetemre vagy főiskolára, az eredményről pedig SMS-ben és e-mailben is értesítik a jelentkezőket. Idén is rekordszámú 140 ezer jelentkezés érkezett a felsőoktatásba, mintegy 10 000-rel több, mint tavaly. A legtöbben idén is gazdasági, orvosi, műszaki és informatikai képzésekre jelentkezte. Megkezdte a magyar vásárlók kompenzálását a TEMU. A gazdasági versenyhivatal tájékoztatása szerint minden olyan magyar fogyasztó 2000 forintos pénzbeli kompenzációra jogosult, aki 2023. novembere és 2024. szeptembere között vásárolt a TEMU webáruházában vagy alkalmazásában. Az érintettek ezekben a napokban e-mailben kapnak értesítést a kifizetés módjáról. A GVH korábban azért marasztalta el a céget, mert megtévesztő akciókat és kedvezményeket jelenített meg a vásárlóknak. Jelentős mértékben drágultak ma az üzemanyagok. A holtankoljak.hu közlése szerint a 95-ös benzin ára 8 forinttal, a gázolai pedig 9 forinttal emelkedett. A benzin literenkénti átlagára ezzel 603 forintra emelkedett, a gázolai pedig 624 forintra. Ez mind a két esetben magasabb, mint a korábbi hatósági ár volt. Újabb nagy bankfelvásárlásra készül az OTP. A pénzintézet megállapodott a balti régió harmadik legnagyobb bankcsoportja, a Luminor megvásárlásáról. A tranzakció lezárásához még a hatósági engedélyekre is szükség van. Az OTP a felvásárlással 14 országra bővíti nemzetközi jelenlétét, és jelentősen növeli eurózónás működésének arányát. A Luminor Észtországban, Lettországban és Litvániában működik, és a Baltikum egyik meghatározó pénzintézete. Kecsemőt helyeztek el hétfőn a budapesti Heimpál gyermekkórház babamentő inkubátorában. A kislány az első vizsgálatok szerint egészséges, 56 cm hosszú és 4400 g súlyú, ugyanakkor már nem újszülött. A Heimpál gyermekkórházban 2009 óta működik babamentő inkubátor, amelyben mostanival együtt eddig 18 csecsemőt helyeztek el.
2: Időjárás jelentés.
7: Délután is erősen felhős lesz az ég, és kisebb esőzápor később is kialakulhat. Emellett olykor elvékonyodhat a felhőzet, és rövid időszakokra a nap is előbukkan. A hőmérséklet 26 fok környékén alakul. A héten végig változékony lesz az idő, a hőmérséklet pedig 24 és 27 fok között alakul.
2: Időjárás jelentést hallotta. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

paradise with you. Ez volt Kygo és a One Republic közös Chasing Paradise itt a 91.2 Rádió Moston. Médiacsoportunk hivatalos időjósa Sma Rafael is megküldte a hétre vonatkozó előrejelzését, és azt írja, hogy ma napközben közepesen felhőség mellett 28 fokig húszik fel a hőmérő higanyszála, és bizony gyengén fog fújni az észak-nyugati szél. Holnap reggelre 12 fokig hűl a levegő a gyengén felhőség alatt, napközben pedig nyugodt idő várható közepesen felhőségbolttal, 27 fokra van kilátása a legmelegebb órákban. Aztán a hét második felében csütörtökön lehetnek záporok, zivatarok, de kiadós csapadékot ezek sem hoznak majd. Marad az asszály. A hétvégén pedig közepesen felhőségbolt mellett néha lehet zápor, zivatar is. Reggelente 10-15 fok közé hűl a levegő, míg napközben 26-29 fok között tetőzik a maximum. Ez vár ránk tehát a folytatásban, de folyamatosan frissített időjárás előrejelzéssel jövünk itt a Rádió Most FM 91.2-n, hogy mindenki képben legyen, és a legjobb zenékkel is, közülük most a Texas dala érkezik, 1997-ből szól már is a Black Eyed Boy.

0: Dalos Nyers Bogi énekelt, ez volt tőle a Fear Sorite, itt a 91.2 rádió, moston 4 perccel vagyunk fél kettő előtt, hamarosan pedig Alexander Warren Hughes Grammy díjra jelölt amerikai énekes dalszerző és TikTok személyiség érkezik ide a rádió most FM 91.2-re, aki egyébként 2019 és 2022 között a Hype House TikTokon tevékenykedő formáció tagja volt, 2021-ben pedig önálló szerzeményeit is elkezdte publikálni, és milyen jól is tette, hiszen olyan dalok nélkül maradtunk volna, mint a hamarosan érkező Fever Dream, ez érkezik rövidesen itt a rádió mostan Alex Warrentől egy rövid ajánlót követően.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Legyetek nyitottak, akkor tovább élhettek.
3: Eltott vagy?
2: Hát én szerintem nyitott személyiség vagyok én is.
3: Befogadó?
2: Be, abszolút.
3: Akkor oda költözöm.
2: Atyai.
3: Ennyire nem akarsz már nyitott lenni.
2: Ennyire nem akarok. Valamelyik sorozatban volt ez, hogy nyugodtan nősi, meg tudod, a nős férfiak tovább élnek.
4: És ha nem akarnak.
2: Most én is így vagyok. Légy nyitott, Mikivel tovább élhetsz. És ha nem akarok.
1: Húsz a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

Ilyen a passzónak a legjobb zenék itt a Rádió Most FM 91.2-n. Ez volt Pápa Jóci és Lotfi Begi közöse a Kicsit Őrült 2020-ból 3/4-2 van. Olivia Rodrigo pedig őszintén beszélt arról, hogy milyen különös dolgokat tapasztal előadóként a színpadról. A Kiss FM UK-nek adott interjújában árult el, hogy egyes rajongók extrém módszereket alkalmaznak azért, hogy biztosan az első sorban maradhassanak a koncerteken. Az énekesnő szerint előfordult, hogy fesztiválokon és fellépéseken néhányan felnőtt pelenkát viseltek, hogy ne kelljen elhagyniuk a helyüket. Rodrigo elmondása szerint előadóként ennek sajnos a szagát is érezte, így számára is emlékezetes élményé vált a jelenség. A 23 éves sztár korábban a BST Hyde Park fesztiválon is találkozott ezzel a trenddel, amikor egy rajongó egy pelenkát viselek az első sorért feliratú táblát tartott a magasba, akkor Olivia viccesnek találta a helyzetet és a színpadon méltatta a rajongó elhivatottságát. A vallomás heves vitát is indított el az interneten, sokan úgy vélik ugyanis, hogy a drága jegyek és a hosszú sorbanállás miatt érthető, hogy a rajongók mindent megtesznek a legjobb helyekért, míg mások szerint ez már túlzás és kellemetlen lehet a környezetük számára. És milyen igazuk van, nem? Itt a Rádió Moston pedig nem kell sorban állni Olivia Rodrigo daláért, hiszen ez jön a folytatásban a Vampire című, utána pedig Lana Del Rey és Eddie Gervais hoz a 2013-ból a Summertime Sadness, 14 órakor pedig Krisztián érkezik majd a legfrissebb hírekkel, információkkal. I hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupid.

Ez volt a The Script és a Man in the Arena című felvétel, és egy újabb órán vagyunk túl, hölgyek, urak, lányok, fiúk. Szépen lassan telik a munkaidő, és hát bízom benne, hogy egyre többen látjátok már a fényt az alagút végén is. Én pedig próbálok mindenkit átlendíteni a holdpontokon, teszem ezt a legjobb zenékkel a folytatásban is. A következő órában például hozom a jó kis átdolgozást Purple Disco Machine és Kungs Módra, 2023-ból ez lesz a Substitution. Nem hanyaguljuk el a régebbi idők kedvelt dallamait sem. A New Wave irányzatos sorolható brit pop együttes, amelyet 1980-ban alapítottak Basindolban, Angliában, és máig sikeres és ismert modern könnyűzenét játszó zenekar, akik Magyarországon is jelentős rajongótáborra rendelkeznek. A Depeche Mode-ról van szó, és ők hozzák majd a Master and Servant-et 1984-ből. És hamarosan indul a következő óra. Ed Sheeran dalával 2020

0: 25-ből ez lesz az. De ne felejtsétek el, elérhetőségünket se várom, a közlekedési információkat folyamatosan a 0670-32-32-355-re, ami telefon, SMS és Viber szám. Írhattok nekünk rádiónk Facebook oldalán keresztül is, a facebook.com/radiomost címen keresztül is messenger üzenetet, és esetleg ott még nem tettétek volna meg, akkor kérlek titeket arra, hogy oldalunkra nyomjatok egy lájkot, mert tudjátok, ezt követően értesülhettek a rádiónkkal kapcsolatos legfrissebb hírekről, információkról és érdekességekről, valamint fenn vagyunk ugye már egy új ideje az Instagramon is, ott pedig kövessetek be bennünket a képes videós tartalmakért. Jön egy rövid kereskedelmi kitérő, utána pontban délután 2 órakor Krisztián hozza majd a legfrissebb híreket, infókat.
1: 91.2 Rádió most. Reklám.
2: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
3: Kaposvári tűzifa telephelyre segédmunkást keresünk. Bérezés nettó 17 000 forint per nap. Jelentkezni a 0620 973 1091-es telefonszámon lehet.
4: CharityGo 8 már 11 millió 400 ezer forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 1% THM-mel. Szuper felszereltség, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Megkezdte a magyar vásárlók kompenzálását a Temu. Betörő buktatott le egy marihuána termesztőt. Köszöntöm a hallgatókat, 14 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Kamion és személyautó karambolozott hétfőn Kadarkút és Bárdudvarnok között. A katasztrófa védelem beszámolója szerint a kocsi egy kerítés melletti árokba csapódott, a sofőr pedig a kerítés miatt nem tudta kinyitni az ajtót, ezért a kadarkúti tűzoltók feszítővágóval szabadították ki. A balesetben senki sem sérült meg. Visszatért a KHG KNRC női röplabda csapatához Fábián Fanni. A 31 éves feladó átló 8 évvel ezelőtt a 2017-2018-as idényben játszott Kaposváron. A válogatott feladó azóta a megfordult Békés Csabán és a Vasasnál, legutóbb pedig az Újpest csapatát erősítette. Fábián Fanni a KNRC negyedik új igazolása a nyáron. Megkezdte a magyar vásárlók kompenzálását a Temu. A gazdasági versenyhivatal tájékoztatása szerint minden olyan magyar fogyasztó 2000 forintos pénzbeli kompenzációra jogosult, aki 2023. novembere és 2024. szeptembere között vásárolt a Temu webáruházában vagy alkalmazásában. Az érintettek ezekben a napokban e-mailben kapnak értesítést a kifizetés módjáról. A GVH korábban azért marasztalta el a céget, mert megtévesztő akciókat és kedvezményeket jelenített meg a vásárlóknak. Betörő buktatott le egy marihuána termesztőt a Tolna megyei Simontornyán. A településen több lopás is történt az elmúlt időszakban, egy házból például eltűnt egy karóra és egy nyaklánc is. A nyomozók egy 22 éves helyi fiatalemberre gyanakodtak, aki pedig erről mit sem sejtve, besétált a rendőrségre, hogy elmondja, hogy egy pincében marihuána ültetvényt talált. A férfinak elmondták, hogy őt gyanúsítják a betörésekkel, és be is ismerte a bűncselekmények elkövetését, illetve azt is elárulta, hogy hol vannak a lopott tárgyak. A rendőrök emellett előállították a marihuána ültetvény tulajdonosát is. A 48 éves helyi férfi pincében 18 tő kannabiszt foglaltak le. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki felgyújtott egy rendőrautót Gödöllőn. A férfi június elején a rendőrkapitányság előtt égésgyorsító anyaggal öntötte le az egyik szolgálati autót, majd meggyújtotta. A jármű teljesen kiégett, de a rendőrök és a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően a lángok nem terjedtek át a többi autóra és az épületre. A szlovákiai Nagyszombaton fogadja Ukrajna a magyar válogatottat a labdarúgó nemzetek ligájában. Mivel a háború miatt hosszú ideje nem tud otthon játszani Ukrajna, az ukrán szövetség a szlovákiai várost jelölte ki az október 5-i Magyarország elleni mérkőzés helyszínéül. A magyar válogatott szeptember 25-én hazai pályán épp Ukrajna ellen kezdi a Nemzetek Ligája B divíziójának küzdelmeit, majd Észak-Írországba utazik, október 2-án pedig Grúzia érkezik a Puskás arénába.
1: Időjárás jelentés.
5: Délután napos, változóan felhős időnk lesz. A megnövekvő felhőzetből előfordulhat kisebb eső, zápor, a hőmérséklet 26 fok környékén tetőzik. A héten végig változékony lesz az idő, a hőmérséklet pedig 24 és 27 fok között alakul.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

volt Purple Disco Machine és Kungs közös a Substitution itt a 91.2 rádió. Most a nagyon kellemes és vidám kert délutánt kívánok nektek. Pontosan egy perccel vagyunk 4:42 előtt. Én Horváth Szabi vagyok. Rövid és hosszú távú időjárás előrejelzéssel térek vissza rövidesen, de addig is hozom a legjobb zenéket, hogy mindenkinek gyorsabban, könnyebben és jobb kedvűen teljen az ideje. Beleértve ugye a munkaidőt is. Ígértem az előző óra végén a zenei ajánlóban a Depeche Mode-dalát, ígéretemet pedig betartom, és már is játszom 1984-ből a Master and Servant című dalt.

0: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: Pontosan 14:30 van, a délután hátralevő részében jelenállás szerint majd 16 órától fordulhat elő vételkörzetünkben elvétve záporok, zivatarok, fordulhatnak elő többes számban, mondom 30-33%-os valószínűsége jelenállás szerint. Erős az UV-sugárzás ettől függetlenül, úgyhogy legyetek óvatosak, hogyha a napon tartózkodtok, vagy hát hogyha nyilván valamikor ugye süt a nap akkor, és 26 fok környéki a hőmérséklet, az előttünk álló éjszakán pedig 13 fokig süllyed a hőmérő higanyszála. Holnap már a napsütés lesz majd túlsúlyban időjárásunkban, vételkörzetünkben, és 24-25-26 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála majd a legmelegebb órákban. Erős lesz az UV-sugárzás holnap is 11 és délután 3 óra között, úgyhogy legyetek erre tekintettel. Orvos meteorológiai szempontból pedig nem várható fronthatás a mai napon, a magasban folytatódik a hűvös levegő beáramlása, emiatt pedig a hideg frontra fokozottan érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok jelentkezhetnek, valamint csökkenhet a vérnyomás is. A több felé szeles időben pedig felerősödhetnek a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk. Erősítsük továbbra is immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, és figyeljünk oda megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre és alkoholmentes folyadékokra gondolva természetesen. Itt a rádió, moston pedig egy rövid ajánlót követően Miles Smith találkozom, érkezik a Stay.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló.
3: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Easy Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Ez volt a Take That slágere, a Could It Be Magic 92-ből itt a 91.2 rádió. Moston 3:43 van, és ajánlom figyelmetekbe a Kultik mai kínálatát. Vetítik Vivben 15:50-től és 18 órától a Vajana című akcióanimáció családi filmet, a Toy Story-t 15:50-től, az Odüsszeját 17:20-től és 20:30-től, a Minyonok és Szörnyek címűt 3D-ben már vetítik 14:30-tól, de láthatjátok még sima vetítésben a mai napon 16:20-tól, 18:10-től és 20 órától, a Michael című dráma történelmi életrajzi filmet 17:50-től, a Supergirl-t Viv-ben 20:10-től, a Horrorra akadva című horror vígjátékot pedig a mai napon 20:20-től tűzi filmvászonra a Kultik. Jó szórakozást kívánok, bármelyiket is választjátok, itt a rádió, mostan pedig megyünk tovább a jó zenékkel, közülük Eva Max dalával jön a My Hand and My Heart, az ATC Around the World című slágerének átdolgozása, délután 3 órakor pedig Krisztián hozza majd a legfrissebb híreket, infókat.

0: de én már más vagyok.
1: Hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísér.

0: Reklám.
1: Két zavar, hogy napnyugta után kezdődik az invázió. Ha van balcsicsi.
2: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grill termékeinkkel. Kométa.
3: Ez a Buona Vita.
4: Júliusban újra jön a Városnapja Igalban, mely színes programokkal várja a vendégeket. Július 23-án csütörtökön a Dzsungelkönyve ingyenes szabadtéri előadás. Július 24-én pénteken este ingyenes Delta koncert. Július 25-én szombaton a Strandok éjszakáján Brazil Tánc Show. Míg 25-én vasárnap pedig tök fesztivál vár mindenkit az Igali Gyógyfürdőben. Bővebb információ az Igali Gyógyfürdő Facebook oldalán.
5: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
6: Igen!
5: A Kaposvári West nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagykeráron, mindenkinek. West nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: A Kontrási és az Árda utcában takarítják holnap az úttestet, fegyverrel raboltak ki egy nagykanizsai benzinkutat. Köszöntöm a hallgatókat, 15 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Folytatódik a seprőgépes utca tisztítás Kaposváron. Szerdán reggel 8 órától a Kontrási utcában, valamint a Zárda utcának a Kontrási és a Balcsy-Zsilinszky utca közötti szakaszán dolgoznak a városüzemeltetés munkatársai. A takarítás idejére az érintett parkolókat lezárják, majd a munka előre haladtával fokozatosan újra megnyitják. Az ideiglenes forgalomkorlátozásokat a helyszínen kihelyezett táblák is jelzik. Fegyverrel raboltak ki egy nagykanizsai benzinkutat hétfő éjjel. A tettes hajnali 3 órakor ment be a töltőállomásra, ahol egy fegyverrel a kezében arra kérte az alkalmazottat, hogy adját neki a kasszában található pénzt. A nő oda is adta a 60 ezer forint készpénzt, ami mellé két üveg vodkát is elvitt a rabló. A rendőrök a bejelentés után a térfigyelő kamerák és nyomkövető kutyák segítségével 3 óra múlva elkapták a tettest a lakásán. Mint kiderült, a 32 éves férfi idén februárban betört egy nagykanizsai kisboltba is. 10 millió forintra bírságolták a Szerencsejáték ZRT-t az áprilisi lottósorsolások miatt. A vizsgálat azt követően indult, hogy egy héten belül a Skandináv Lottón, a 6-os Lottón, az 5-ös Lottón és a Jokeren is volt teli találat. A hatóság ugyanakkor azt állapította meg, hogy a nyerőszámokat és a nyerteseket semmi nem befolyásolta. A bírságot azért kapta a társaság, mert a sorsolások lebonyolítása során egyes eljárások nem a jóváhagyott szabályok szerint történtek. Csütörtök este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Este 8 órától a felvi.hu oldalon derül ki, hogy kik jutottak be a választott egyetemre vagy főiskolára, az eredményről pedig SMS-ben és e-mailben is értesítik a jelentkezőket. Idén is rekordszámú 140 ezer jelentkezés érkezett a felsőoktatásba, mintegy 10 000-rel több, mint tavaly. A legtöbben idén is gazdasági, orvosi, műszaki és informatikai képzésekre jelentkeztek. Jelentős mértékben drágultak ma az üzemanyagok. A holtankoljak.hu közlése szerint a 95-ös benzinára 8 forinttal, a gázolai pedig 9 forinttal emelkedett. A benzin literenkénti átlagára ezzel 603 forintra emelkedett, a gázolai pedig 624 forintra. Ez mind a két esetben magasabb, mint a korábbi hatósági ár volt. Szombaton rendezik meg a Strandok éjszakáját. Az országos programsorozathoz idén 54 fürdő csatlakozik, amelyek többsége éjfélig, néhány pedig akár hajnali egyig vagy kettőig is nyitva tart. A látogatókat koncertek, retro diszkó, sauna szeánszok, strandmozi és számos más program várja. Somogyból az Igali Gyógyfürdő, a Marcali Gyógyfürdő és a Siófoki Galerius élményfürdő is részt vesz a Strandok éjszakáján.
0: Időjárás jelentés.
7: Délután napos, változóan felhős időnk lesz. A megnövekvő felhőzetből előfordulhat kisebb eső, zápor. A hőmérséklet 26 fok környékén tetőzik. A héten végig változékony lesz az idő, a hőmérséklet pedig 24 és 27 fok között alakul.
0: Időjárás jelentést hallottak
8: a Rádió Most stúdiójában.
0: Horváth Szabi. Horváth Szabi. Horváth Szabi.
6: Ez volt a Take That slágere, a Could It Be Magic 92-ből itt a 91.2 rádió. Moston 3:43 van, és ajánlom figyelmetekbe a Kultik mai kínálatát. Vetítik Viv-ben 15:50-től és 18 órától a Wayana című akcióanimáció családi filmet, a Toy Story-t 15:50-től, az Odüsszeját 17:20-től és 20:30-től, a Minyonok és Szörnyek címűt 3D-ben már vetítik 14:30-tól, de láthatjátok még sima vetítésben a mai napon 16:20-tól, 18:10-től és 20 órától, a Michael című dráma történelmi életrajzi filmet 17:50-től, a Supergirl-t Viv-ben 20:10-től, a Horrorra akadva című horror vígjátékot pedig a mai napon 20:20-től tűzi filmvászonra a Kultik. Jó szórakozást kívánok, bármelyiket is választjátok, itt a rádió Moston pedig megyünk tovább a jó zenékkel, közülük Eva Max dalával jön a My Hand and My Heart, az ATC Around the World című slágerének átdolgozása, délután 3 órakor pedig Krisztián hozza majd a legfrissebb híreket, infókat.

A pop királynője Madonna énekelt, ez volt tőle a Love Sensation az idei évből itt a 91.2 Rádió Moston, de már fut a hölgy legújabb dala is itt az FM 91.2-n, ezt is fel lehet lelni nálunk a zenei kínálatban. Ajánlom figyelmetekbe a hétvégi Ecsenyi falunapot, ami július 25-én ezen a héten szombaton lesz, majd délután 2 órakor indul a program megnyitóval, utána az Amethyst TS elép fel 14.15-től, 15 órától a Groove House együttes, a Hajdina Egyesület műsora 16 órakor kezdődik, utána 17 órakor Megyes Csaba énekel majd, Rider koncert este 6 órától, Tóth Tünde műsora este 7 órától, utána pedig a Haba Tortán egy bál lesz 20 órai kezdettel Orbán Zoltánnal, egész nap lesz arcfestés, henna, ugrálóvár, vattacukor, lángos és többféle készétel is várja a látogatókat az Ecsenyi Községházánál, az Ecsenyi falunapon július 25-én ezen a héten szombaton. Beautiful Day, ez a következő dal címe, 2000-ből érkezik a YouTube felvételét az FM 91.2 Rádió Moston. God is a blue.

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

Stranger Things Steve Harringtonja Joey neked, ez volt tőle az End of Beginning című sláger 2024-ből, egy perccel múlt el 3:30, újabb fordulatot vett a zaklatási ügy Sabrina Carpenter körül, miután a popstar ideiglenesen távoltartási végzést kapott egy férfi ellen, aki állítása szerint többször is megjelent az otthonánál. Az egyik lap által megszerzett bírósági iratok szerint a William Applegate nevű férfi most azt kéri a bíróságtól, hogy ne váljon véglegessé a távoltartási végzés. A férfi állítása szerint a sztár nem is akarta ezt az intézkedést, és szerint az egész ügyet Sabrina csapata és a hatóságok úgymond kitalálták és rákényszerítették. A férfi egy szokatlan állítást is tett a dokumentumokban, amelyben azt csugalja, hogy az eljárás egy katonai kormányzati program részeként történt, állítás azonban ugye nincs alátámasztva. Ezzel szemben Sabrina jogi csapat egészen más képet fest, ugyanis szerintük a férfi május 23-án megpróbált bejutni az énekesnő otthonába, ami végül az őrizetbevételihez vezetett. A beadvány szerint a férfi később ismét visszatért a házhoz, sőt harmadszor is megjelent, ekkor már rendőri intézkedésre is sor került. A sztár pedig azt állítja, hogy a férfi teljesen idegen számára és soha nem találkozott vele, vagy nem kommunikált vele semmilyen formában. A bírósági meghallgatást még ebben a hónapban tartják, ahol döntés születhet arról, hogy a távoltartási végzés véglegessé válik-e. Ha lesz róla információnk, természetesen mi is el fogjuk mondani itt a Rádió Most FM 91.2-n a fejleményeket, de most Sabrina Carpenter énekel. Jön tőle a

0: Sarah McLeodik dalát hallottuk, ez volt a He Doesn't Love You itt a 91.2 rádió. Mostan egy perccel vagyunk 3/4-4 előtt. Holnap július 22-én szerdán is lesz véradás Látrányban a Rákóczi utca 65-ös szám alatt az Ady Endre Művelődési Házban 15 és 17 óra 30 perc között. Babócsán is lehet holnap vért adni 14 és 16 óra között a Szabadság tér 18-as szám alatt a Művelődési Házban. Itt Kaposváron pedig július 23-án csütörtökön a Szent Imre utca 8-as szám alatt a Magyar Vöröskereszt Somogy megyei szervezetének székházában 13 órától 16 óráig várják a segíteni szándékozókat. Itt a rádió, mostan pedig megyünk tovább a Hagott Pénz és Jude Law közös dallal a Mielőtt megismertelek cíművel, délután 4 órakor pedig Krisztián hozza majd a legfrissebb híreket, információkat.
1: Azok

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

0: Reklám.
1: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
2: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
3: Nyáron irány a Balaton?
4: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
3: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
4: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
5: kultkikötő.hu
6: Júliusban újra jön a Városnapja Igalban, mely színes programokkal várja a vendégeket. Július 23-án csütörtökön a Dzsungelkönyve ingyenes szabadtéri előadás. Július 24-én pénteken este ingyenes Delta koncert.

0: Július 25-én szombaton a Strandok éjszakáján Brazil Tánc Show, míg 25-én vasárnap pedig tök fesztivál vár mindenkit az Igali Gyógyfürdőben. Bővebb információ az Igali Gyógyfürdő Facebook oldalán.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Azonnal villanyoszlopnak hajtott egy autó tolvajbőhönyén, 12 éves rolleres ütött el egy gyalogost Balatonbogláron. Köszöntöm a hallgatókat, 16 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. El akartak lopni szombat este Böhönyén egy autót, amiben benne volt az indító kulcs. A rendőrség tájékoztatása szerint egy 19 éves helyi fiatal vette észre, hogy a kocsinak le van húzva az ablaka és a kulcs is benne van, így a haverjával bepattantak. Mivel a fiatal nem tudott vezetni, az indítás után rögtön neki ment a szemben lévő villanyoszlopnak. Ekkor sem adta fel, újra beindította a lefulladt autót, amivel aztán megint neki ment a villanyoszlopnak. A fiú és társa ezután inkább gyalog elmenekült, de hétfőn elfogták őket a rendőrök, és jármű önkényes elvétele miatt eljárást indítottak. Súlyosan megsérült egy nő Balatonbogláról, miután elektromos rollerrel ütött el egy 12 éves fiú. A baleset szombaton késő este történt a Platán strand sétányán. A rendőrség tájékoztatása szerint a fiú bukósisak nélkül közlekedett, a nő súlyosan, a rolleres pedig könnyű sérüléseket szenvedett. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy a nagy teljesítményű elektromos roller nem játék, használatához pedig elengedhetetlen a Kressz ismerete és a megfelelő védőfelszerelés viselése. Korábban kapcsolják be az országos jégkármérséklő rendszert. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közlése szerint a jövőben már narancssárga viharjelzés esetén is működésbe hozzák a talajgenerátorokat. A rendszer ezüst jodid részecskéket juttat a felhőkbe, így a nagy jégdarabok helyett sok kisebb jégszem alakulhat ki, csökkentve a jégeső okozta károkat. A generátorokat a Hungaromet előrejelzései alapján indítják be. Kecsemőt helyeztek el hétfőn a budapesti Heimpál Gyermekkórház babamentő inkubátorában. A kislány az első vizsgálatok szerint egészséges, 56 cm hosszú és 4400 g súlyú, ugyanakkor már nem újszülött. A Heimpál Gyermekkórházban 2009 óta működik babamentő inkubátor, amelyben a mostanival együtt eddig 18 csecsemőt helyeztek el. Betörő buktatott le egy marihuána termesztőt a Tolna megyei Simon tornyán. A településen több lopás is történt az elmúlt időszakban, egy házból például eltűnt egy karóra és egy nyaklánc is. A nyomozók egy 22 éves helyi fiatalemberre gyanakodtak, aki pedig erről mit sem sejtve, besétált a rendőrségre, hogy elmondja, hogy egy pincében marihuána ültetvényt talált. A férfinak elmondták, hogy őt gyanúsítják a betörésekkel, és be is ismerte a bűncselekmények elkövetését, illetve azt is elárulta, hogy hol vannak a lopott tárgyak. A rendőrök emellett előállították a marihuána ültetvény tulajdonosát is. A 48 éves helyi férfi pincében 18 tő kanabiszt foglaltak le.
1: Időjárás jelentés.
2: A nap hátralévő felében erősebben megnövekedhet a felhőzet, és ismét lehet számítani kisebb esőre, záporra. Késő délután 25-26 fokot mérhetünk, este pedig 20-22 fok lesz. A héten végig marad a változékony idő, a csúcshőmérséklet pedig 24 és 27 fok között alakul.
1: Időjárás jelentést hallottak
3: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
4: 3,5 perccel múlt el 16 óra indul utolsó közös óránk, hozom a legjobb zenéket, Metzger, Viki, Nagy Bogi és Miss Smooth közös újdonságát az Édent, előtte pedig Marc Anthony dalát, méghozzá 1999-ből az I Need to Know címűt.

George Ezra slágere fűszerezte meg a Drive Time-ot a Shotgun, itt a 91.2 rádió, mostan egy perccel vagyunk, negyed öt előtt, csak óvatosan az utakon erősödött a forgalom, ezt jelenti egyébként a Drive Time, vigyázzatok magatokra is, egymásra is, és ha bármit láttok, tapasztaltok a közlekedéssel kapcsolatban, azt juttassátok el hozzám, hogy segítsük ezzel is egymást a közlekedésben, legyen gördülékeny a forgalom, 0670-32-32-355, ide jöhetnek a telefonhívások, az SMS és a Viber üzenetek is, és hogy mivel foglalkozik ma este majd a Kapos Televízió hírműsora, azt is hamarosan megosztom veletek pár dalt követően, de most a folytatásban a közlekedést elősegítve a legjobb zenékkel, Teddy Swims dalával menjünk tovább, itt van már is The Door.

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: A helyi fiatalok igényeire szabva épül Grund a Cseridülőben. A kezdeményezést a Mélyben és Reményben alapítvány karolta fel. Megújultak a tasszári önkormányzat épületei, a többi között az iskola, a polgármesteri hivatal és az orvosi rendelő üzemeltetése is olcsóbb lett. A kezdetek óta töretlen a Fonyódi Kutyás strand népszerűsége, a fürdőhelyet már a külföldi gazdik is felvedezték kedvenceiknek. Többek között ezekkel a témákkal foglalkozik a ma esti Kapos, pont a Kapos Televízió hírműsora, hogy mikor, azt már is megtudhatjuk.
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
2: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta.
1: Itt a Rádió Moston, pedig pontban 4:30-kor vissza a jó zenékhez. Mimi Webb slágerével, itt van már is a Freezin, utána pedig Lucas Graham köszön be hozzánk a Second Chance című dalával.

A Savage Garden-es Darren Hayes és a Crash című felvétel szólt itt a Rádió Most FM 91.2-n. Fél perccel múlt el 3:45, úgyhogy az én úgymond mandátumom a mai napra lejárt. 11 órától egészen mostanáig a Rádió Most FM 91.2 mikrofonjánál Horváth Szabit hallottátok, de legközelebb ugyanebben az idősában holnap találkozhatunk ismét. Tartsatok akkor is velünk, de a folytatásban se tekerjetek el a jó zenére és hasznos információkra. Vágytok, utóbbit egyébként minden órában szervíroz a kollégám Cserhalmi Krisztián. Sőt, este 6 órakor ugye kaposvári krónika is lesz majd hely vonatkozású információkkal, kicsit bővebben, kicsit részletesebben. És fekete zenei óra is érkezik majd a Mutató című szolgáltató magazin műsorunkat követően 21 és 22 óra között, akkor abban az egy órában egy csokorba gyűjtjük nektek a legcsípőt mozgatóbb, legdögösebb R&B, hip-hop, funk és rap stílusú dalokat. További kellemes kedd délutánt kívánok nektek, találkozunk holnap, a viszonthallásra, sziasztok, búcsúzom Kylie Minogue dalával, jön a Padam Padam.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.

0: Reklám.
1: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
2: Két zavar, hogy napnyugta. Után kezdődik az invázió. Ha van balcsicsi.
3: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grill termékeinkkel. Kométa.
4: Ez a Buona Vita.
5: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medikál néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medikál. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
6: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
7: Igen!
6: A kaposvári West Nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagykeráron, mindenkinek. West Nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
8: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
9: Kaposvári tűzifa telephelyre segédmunkást keresünk. Bérezés nettó 17 000 forint per nap. Jelentkezni a 0620 973 1091-es telefonszámon lehet.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
10: Fegyverre raboltak ki egy nagykanizsai benzinkutat. Nem történt csalás az áprilisi teli találatos lottósorsolásokon. Köszöntöm a hallgatókat, 17 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Nem történt csalás az áprilisi teli találatos lottósorsolásokon. Ezt közölte a Szerencsejáték ZRT. A társaság szerint a belső vizsgálata kizárta.

0: az idegenkezűséget, és ezt a szerencsejáték felügyeleti hatóság vizsgálata is megerősítette. A vizsgálat azt követően indult, hogy egy héten belül a Skandináv lottón, a 6-os lottón, az 5-ös lottón és a Jokeren is volt teli találat. A cég ugyanakkor elismerte, hogy a hatóság 10 millió forintos bírságot szabott ki rá, mert eltért a jóváhagyott játéktervtől, ám ez sem a nyerőszámokat, sem a nyertesek személyét nem befolyásolta. Fegyverre raboltak ki egy nagykanizsai benzinkutat hétfőjjel. A tettes hajnali 3 órakor ment be a töltőállomásra, ahol egy fegyverrel a kezében arra kérte az alkalmazottat, hogy adját neki a kasszában található pénzt. A nő oda is adta a 60 ezer forint készpénzt, ami mellé 2 üveg vodkát is elvitt a rabló. A rendőrök a bejelentés után a térfigyelő kamerák és nyomkövető kutyák segítségével 3 óra múlva elkapták a tettest a lakásán. Mint kiderült, a 32 éves férfi idén februárban betört egy nagykanizsai kisboltba is. Kamion és személyautó karambolozott hétfőn Kadarkút és Bárdudvarnok között. A katasztrófa védelem beszámolója szerint a kocsi egy kerítés melletti árokba csapódott, a sofőr pedig a kerítés miatt nem tudta kinyitni az ajtót, ezért a kadarkúti tűzoltók feszítővágóval szabadították ki. A balesetben senki sem sérült meg. Visszatért a KHG Kellner C női röplabda csapatához Fábián Fanni. A 31 éves feladóátló 8 évvel ezelőtt a 2017-2018-as idényben játszott Kaposváron. A válogatott feladó azóta megfordult Békés Csabán és a Vasasnál, legutóbb pedig az Újpest csapatát erősítette. Fábián Fanni a KNRC negyedik új igazolása a nyáron. Szombaton rendezik meg a Strandok éjszakáját. Az országos programsorozathoz idén 54 fürdő csatlakozik, amelyek többsége évfélig, néhány pedig akár hajnali 1-ig vagy 2-ig is nyitva tart. A látogatókat koncertek, retro diszkó, sauna szeánszok, strandmozi és számos más program várja. Somogyból az Igari gyógyfürdő, a Marcali gyógyfürdő és a Siófoki Galerius élményfürdő is részt vesz a Strandok éjszakáján. Megkezdte a magyar vásárlók kompenzálását a Temu. A gazdasági versenyhivatal tájékoztatása szerint minden olyan magyar fogyasztó 2000 forintos pénzbeli kompenzációra jogosult, aki 2023. novembere és 2024. szeptembere között vásárolt a Temu webáruházában vagy alkalmazásában. Az érintettek ezekben a napokban e-mailben kapnak értesítést a kifizetés módjáról. A GVH korábban azért marasztalta el a céget, mert megtévesztő akciókat és kedvezményeket jelenített meg a vásárlóknak.
1: Időjárás jelentés.
0: A nap hátralévő felében erősebben megnövekedhet a felhőzet, és ismét lehet számítani kisebb esőre, záporra. Késő délután 25-26 fokot mérhetünk, este pedig 20-22 fok lesz. A héten végig marad a változékony idő, a csúcshőmérséklet pedig 24 és 27 fok között alakul.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Mi kellhet ahhoz, hogy tényleg boldogan lehessen hosszan élni? Az egészséges táplálkozáson, a rendszeres testmozgáson, a megfelelő stresszkezelésen és az esetleges táplálék kiegészítőkön kívül.
2: Én hozzátennék még egyet, a mérték mindenből. Ha túl sokat alszol, mondjuk 24 órákat, az sem jó. Túl keveset, az sem jó.
1: Na hát képzeljétek el, a kutatók azt mondják, hogy bizony a genetika sem minden. Mert ugye sokan fogják erre, hogy a genetika úgyis genetika minden, aztán tök mindegy. Hát nem, az csak 20-30%-ban befolyásolja azt, hogy milyen sokáig élünk. A hosszú élet a személyiségünk függvénye is.
2: Hát erre nem gondoltam volna. Itt na, az elixír.
1: Itt az elixír, a személyiségünk.
2: Én annyit ott vagyok, mint
1: egyébként
2: mindegy.
1: Az vagy.
2: Kétajtos gardrob szekrény.
1: Az vagy, ezentől így fognak hívni. Molnár Gardrob Vilmos. Atya ég.
0: Húsz a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. 91.2. Rádió Most.

0: Zenemaraton. Zenék megállás nélkül a 91.2.
1: On my favorite station.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám.
3: Júliusban újra jön a Városnapja Igalban, mely színes programokkal várja a vendégeket. Július 23-án csütörtökön a Dzsungelkönyve ingyenes szabadtéri előadás. Július 24-én pénteken este ingyenes Delta koncert. Július 25-én szombaton a Strandok éjszakáján Brazil tánc show. Míg 25-én vasárnap pedig tök fesztivál vár mindenkit az Igali Gyógyfürdőben. Bővebb információ az Igali Gyógyfürdő Facebook oldalán.
4: Charity Go 8 már

0: vezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
1: Reklám hangzott el. Kaposvár.

0: Krónika, a város hír összefoglalója.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! 2026. július 21-e, kedde 18 óra van. A rádió most helyi hír összefoglalóját Cserhami Krisztiántól hallják. Parkolókat zárnak le. Újabb utcákat tisztítanak meg seprőgépekkel Kaposváron, ami miatt parkolókat is lezárnak. Szerdán reggel 8 órától a Kontrási utcában, valamint a Zárda utcának a Kontrási és a Bajcsy-Zsilinszky utca közötti szakaszán dolgoznak majd a városüzemeltetés munkatársai. A takarítás idejére az érintett parkolókat lezárják, majd a munka előre haladtával fokozatosan újra megnyitják. Az ideiglenes forgalom korlátozásokat a helyszínen kihelyezett táblák is jelzik. Megújul néhány utcakasz a Balatonnál. Több somogyi utcakasz is megújul idén a Magyar Közút felújítási programjában. Már elkészült egyebek mellett a Jutas-Somogysárd, a Baté-Igal és a Babócsa-Nagyatát közötti utak egyes szakaszainak burkolatjavítása, emellett több főúton is végeztek aszfaltozási munkákat. A következő hónapokban Balatonkeresztúr, Siófok és Siófok-Kiliti térségében folytatódnak a felújítások, amelyek várhatóan az őszi időszakban kezdődnek. A Magyar Közút szerint a munkálatok célja a legrosszabb állapotú útszakaszok kijavítása és a közlekedés biztonságának javítása. Újra tudnak könyveket kölcsönözni a szennaiak. Újra megnyitott a kapuit a szennai könyvtár. A leltározás befejezése után ismét várják az olvasókat megváltozott nyitvatartással. A könyvtár keddenként délután 4 és 6 óra, szerdánként pedig reggel 9 és 11 óra között tart nyitva. Igyekszik megóvni a vadállomány vízellátását a SEFAG. Napelemekkel működő kutakkal és új vízmegtartó megoldásokkal védi a vadállományt a SEFAG a Szántódi erdészetben. Az elmúlt évszak aszálya és a talajvízszint csökkenése miatt a vadak vízellátása egyre nehezebb, ezért felújítottak egy kutat, amelyhez napelemes szivattyút telepítettek, valamint egy új kutat is fúrtak. Emellett helyreállítottak egy régi halastavat, és kisebb gátakkal igyekeznek a csapadékvizet helyben tartani. A fejlesztés célja, hogy hosszú távon biztosítsák a vadállomány vízellátását. Fiatal rolleres gázolt gyalogost a Balatonnál. 12 éves fiú ütött el elektromos rollerrel egy nőt Balatonbogláron. A baleset szombat késő este történt a Platán strand sétányán. A rendőrség tájékoztatása szerint a fiú bukósisak nélkül közlekedett, a nő súlyos, a rolleres pedig könnyű sérüléseket szenvedett. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy a nagy teljesítményű elektromos roller nem játék, a használatához pedig elengedhetetlen a KRESZ ismerete és a megfelelő védőfelszerelés viselése. Útban volt a villanyoszlop. Szombat este Böhönyén el akartak lopni egy autót, amiben benne volt az indító kulcs. A rendőrség tájékoztatása szerint egy 19 éves helyi fiatal vette észre, hogy a kocsinak le van húzva az ablaka és a kulcs is benne van, így a haverjával bepattantak. Mivel a fiatal nem tudott vezetni, az indítás után rögtön neki ment a szemben lévő villanyoszlopnak. Ekkor sem adta fel, újra beindította a lefulladt kocsit, amivel aztán megint neki ment a villanyoszlopnak. A fiú és társa ezután inkább gyalog elmenekült, de hétfőn elfogták őket a rendőrök, és jármű önkényes elvétele miatt eljárást indítottak. Marcaliban, Igalban és Siófokon lehet majd csobbanni szombat éjszaka. 54 fürdő csatlakozott idén a strandok éjszakájához. Az országos program sorozatot idén ezen a héten szombaton rendezik meg. A strandok többsége ezen az estén éjfélig, néhány pedig akár hajnali egyik vagy kettőig is nyitva tart. A látogatókat koncertek, retro diszkó, sauna szeánszok, strandmozi és számos más program várja. Somogyból az Igali gyógyfürdő, a Marcali gyógyfürdő és a Siófoki Galériósz élményfürdő is részt vesz a strandok éjszakáján. Ez volt az eddig legmozgalmasabb hétvégéjük a balatoni vízirendőröknek. A vízirendőrök a hosszú hétvégén 27 embert mentettek ki a Balatonból. Összesen 18 riasztást kaptak az egységek. Többnyire elsodródott szemposoknak, szörfösöknek, valamint bajba került vitorlások utasainak segítettek. Egy 50 éves férfit a parttól 4 kilométerre mentettek ki, miután a viharjelzés ellenére matraccal ment be a vízbe és elsodródott. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság ismét arra kérte a fürdőzőket és a vízisportok kedvelőit, hogy mindig tartsák be a viharjelzési szabályokat. Ágakat szakított le vasárnap a viharos szél. A hétvégén a somogyi tűzoltókat 50 alkalommal riasztották. Szombaton egy Kőrös-hegyi családi ház udvarán 10 méter mély kútba esett kölyök macskát mentettek a tűzoltók. Nagybajonban vasárnap este másfél méter mély szerelőaknába zuhant egy férfi. A tűzoltók gerinchordányra helyezték, majd mentőkötéllel emelték ki a sérültet, akit ezután a mentők kórházba szállítottak. Vasárnap több mint 20 helyszínen avatkoztak be az egységek, kidőlt fák és leszakadt faágak miatt. A Desedánál nem messze a büféktől egy nagy faág szakadt le, amire esett a bicikli útra. Kamion és személyautó ütközött. Hétfőn Kadarkút és Bárdudvarnak között kamion és személyautó karambolozott. A kocsi egy kerítés melletti árokba csapódott, a sofőr pedig a kerítés miatt nem tudta kinyitni az ajtót, ezért a kadarkúti tűzoltók feszítővágóval szabadították ki. A balesetben senki sem sérült meg. A krónika végén pedig sporthírek. Elhagyja a KKK-t Tremmel. Távozik a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub egyik meghatározó játékosa. Két szezon után elköszönt a klubtól Derion Tremmel. Az amerikai irányító tagja volt a másodosztályból feljutó csapatnak, majd a következő idényben meghatározó játékosa volt az élvonalban bronzérmet szerző együttesnek. A KKK-tól rajta kívül Malik Wilson és Uros Rosic is távozott, míg az új érkezők közül eddig Samuel Tyvolt jelentette be a klub. Amerikai játékos a Fino első igazolása. A Fino Kaposvár férfi röplabda csapata amerikai feladóátlóval erősített. A klub első nyári igazolása a 26 éves Jacob Steele, aki a francia másodosztály pontkirályaként érkezik Somogyba. A 205 cm magas játékos korábban Dániában, Szerbiában és Japánban is röplabdázott, legutóbb pedig a Nancy csapatát erősítette. Ismerős játékos tért vissza a KNRC-hez. Fábián Fanni visszatért a KHG KNRC női röplabda csapatához. A 31 éves feladó 8 évvel ezelőtt a 2017-2018-as idényben játszott Kaposváron. A válogatott feladó azóta megfordult Békés Csabán is a Vasasnál, legutóbb pedig az Újpest csapatát erősítette. Fábián Fanni a KNRC negyedik új igazolása a nyáron.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
1: Este általában felhős lesz az ég, és kisebb eső, zápor is előfordulhat. 20-22 fokot mérhetünk este, hajnalban pedig 14 fok lesz a legalacsonyabb érték. Holnap többnyire napos, száraz időnk lesz, kevés felhővel az égen, és 25 fokos csúcsértékkel.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Folytatódik a seprőgépes utca tisztítás Kaposváron. Szerdán reggel 8 órától a Kontrási utcában, valamint a Zárda utcának a Kontrási és a Balcsi-Zsilinszky utca közötti szakaszán dolgoznak a városüzemeltetés munkatársai. A takarítás idejére az érintett parkolókat lezárják, majd a munka előre haladtával fokozatosan újra megnyitják. Az ideiglenes forgalomkorlátozásokat a helyszínen kihelyezett táblák is jelzik. El akartak lopni szombat este Böhönyén egy autót, amiben benne volt az indító kulcs. A rendőrség tájékoztatása szerint egy 19 éves helyi fiatal vette észre, hogy a kocsinak le van húzva az ablaka és a kulcs is benne van,

0: így a haverjával bepattantak. Mivel a fiatal nem tudott vezetni, az indítás után rögtön neki ment a szemben lévő villanyoszlopnak. Ekkor sem adta fel, újra beindította a lefulladt autót, amivel aztán megint neki ment a villanyoszlopnak. A fiú és társa ezután inkább gyalog elmenekült, de hétfőn elfogták őket a rendőrök, és jármű önkényes elvétele miatt eljárást indítottak. Fegyverre raboltak ki egy nagykanizsai benzinkutat hétfőjjel. A tettes hajnali 3 órakor ment be a töltőállomásra, ahol egy fegyverrel a kezében arra kérte az alkalmazottat, hogy adját neki a kasszában található pénzt. A nő oda is adta a 60 ezer forint készpénzt, ami mellé 2 üveg vodkát is elvitt a rabló. A rendőrök a bejelentés után a térfigyelő kamerák és nyomkövető kutyák segítségével 3 óra múlva elkapták a tettest a lakásán. Mint kiderült, a 32 éves férfi idén februárban betört egy nagykanizsai kisboltba is. Nem történt csalás az áprilisi telitalálatos lottó sorsolásokon, ezt közölte a Szerencsejáték ZRT. A társaság szerint a belső vizsgálata kizárta az idegenkezűséget, és ezt a Szerencsejáték felügyeleti hatóság vizsgálata is megerősítette. A vizsgálat azt követően indult, hogy egy héten belül a skandináv lottón, a 6-os lottón, az 5-ös lottón és a Jokeren is volt telitalálat. A cég ugyanakkor elismerte, hogy a hatóság 10 millió forintos bírságot szabott ki rá, mert eltért a jóváhagyott játéktervtől, ám ez sem a nyerőszámokat, sem a nyertesek személyét nem befolyásolta. Szombaton rendezik meg a Strandok éjszakáját. Az országos programsorozathoz idén 54 fürdő csatlakozik, amelyek többsége évfélig, néhány pedig akár hajnali 1-ig vagy 2-ig is nyitva tart. A látogatókat koncertek, retro diszkó, szauna szeánszok, strandmozi és számos más program várja. Somogyból az Igali gyógyfürdő, a Marcali gyógyfürdő és a Siófoki Galerius élményfürdő is részt vesz a Strandok éjszakáján.
1: Időjárás jelentés.
0: Este általában felhős lesz az ég és kisebb eső zápor is előfordulhat. 20-22 fokot mérhetünk este, hajnalban pedig 14 fok lesz a legalacsonyabb érték. Holnap többnyire napos, száraz időnk lesz, kevés felhűvel az égen és 25 fokos csúcsértékkel.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
2: 2026. július 21-e, kedd, 20 óra van. Üdvözlöm hallgatóinkat, ez a Mutató Közszolgálati Interjú műsor. Én Keszthelyi Tibor vagyok. Tartsanak velünk, hiszen a mai témáink az alábbiak. A balatoni turizmus, illetve a nyári bűnmegelőzés. De folytatjuk a beszélgetés sorozatot dr. Gippert Róbert állatorvossal. Lesz szó helytörténeti kalandozásról, és egy nagyon érdekes téma Mező Gábor kutatóval, akivel ez alkalommal a modern média eszközök és a politika kapcsolatáról beszélgetünk majd. Érdemes velünk tartani, csapjunk is bele! A Balaton turizmusának egyik legnagyobb erőssége ma már az együttműködés. A déli part szereplői egyre inkább felismerik, hogy nem egymás versenytársai, hanem egy közös desztináció nagykövetei. Ez az összefogás és a minőség iránti elkötelezettség az, amely hosszú távon is erősíti a Balaton versenyképességét, mondta Prinzinger Péter, a Visit Balaton 365 NKFT ügyvezetője. A turisztikai szakemberrel Széki Éva beszélgetett.
3: Hogyha ma valaki a mesterséges intelligenciától megkérdezi, hogy mit jelent az, hogy déli part, akkor három kulcs dolog fog visszaköszönni. Az egyik az, hogy siófok, a másik az, hogy lapos a part, és egy kilométert kell gyalogolni a tóba, hogy köldökig érjen a víz. A harmadik az az, hogy jellemzően gyerekes családoknak a nyaralóhelye. Pedig ennél a három dolognál a déli part sokkal több. Az a partszakasz, ami nagyjából Siófoktól, Zamárditól egészen Fenyvesig, Máriafürdőig, Balatonberényig tart, ez legalább olyan izgalmas térsége a Balatonnak, mint az északi vagy a nyugati medence, az északi part vagy a nyugati medence, és hogyha még el is távolodunk esetleg a parttól 5-8-10 kilométert, akkor a külső Somogyban, a belső Somogyban, a Nagyberekben olyan tájakon, olyan helyeken találhatjuk magunkat, amire rácsodálkozunk.

0: szatunk, hogy ez egyáltalán Magyarországon van. Mi működtetjük a Balatoni Turisztikai Kerekasztalt. Ez 20 meghatározó balatoni turisztikai szakembernek a közös javaslattevő véleményező testülete. Ezen a nagyjából havi rendszerességgel megtartott kerekasztalon szoktuk megbeszélni azokat a témákat, amelyekben igyekszünk a vállalkozók álláspontját, a vállalkozóknak a jelzéseit, a javaslatait továbbítani az állami turizmus irányítás szereplőihez.
1: Ezt számítanak 2026 nyarán.
0: Az eddigi adatok azt mutatják, hogy az első 5 hónap, tehát január 1-től május 31-ig terjedő idő mutatói vendégszámban, vendégészaka számban 2-3%-kal meghaladják a tavalyi év azonos időszakának az adatait. Ez azért nagyon figyelemre méltó és azért örvendetes szám, mert már eleve magas bázisértékről indulunk. A legnagyobb előrelépés az 2023-ról 24-re történt, de még ehhez képest is nőtt a turisztikai forgalom 24-ről 25-re, és most azt látjuk, hogy még egy picit az idén is tud nőni a tavalyihoz képest. Azt látjuk az időjárás előrejelzés alapján, hogy nagyon finom, nagyon kellemes nyári szezon lesz. Nagyon reméljük, hogy nem történik olyan, mint a tavalyi évben, amikor júliusban egy komplett hetet a rossz időjárás gyakorlatilag kiradírozott.
1: Mi a helyzet a belföldi és a külföldi vendégeken? Hogyan alakul ez az arány? Ki a legfőbb célcsoport?
0: Most már évekre visszamenően, ahogy a Covid-ból feltápászkodott a Balaton, azt látjuk, hogy nagyjából a vendégek 70-72%-a magyar, és 30-28%-a érkezik külföldről. A külföldről érkező vendégek elsősorban Németországból, Ausztriából, Csehországból érkeznek, de meglepően nő a lengyel vendégek száma is.
1: Ugyan alakul az idegenforgalmi szezon, ugye többször elhangzott, hogy szeretnénk 4 évszakossá tenni a Balatont. Hol tart ma ez?
0: Balaton már régóta 4 évszakos. A mi egyik legfontosabb feladatunk az, hogy ezt meg is mutassuk minél többeknek, hogy ide van értelme jönni ősszel is, van értelme jönni télen is, van értelme jönni tavasszal is, mert a balatoni szolgáltatók nem biztos, hogy ugyanazok, mint akik nyáron. Valami mást, valami őszi, téli, tavaszi élményt tudnak ilyenkor kínálni. Tehát mi abban hiszünk, hogy az egész Balaton térségének arra van szüksége, hogy a turizmus gazdaság egész évben működjön, és annak érdekében bárkivel együttműködünk, aki ugyanebben képes hinni.
1: Többször is említette már az együttműködést, ez lenne kulcs szó a fejlesztésben, vagy legalábbis az egyik.
0: A Balaton turisztikai kínálata az elmúlt 10-15 évben alapvetően megújult. Ez a Balaton, ez nem olyan, mint amilyen 10-15-20 évvel ezelőtt volt. Ha valaki a 2010-es évekből ismeri a Balatont, az most itt egy sokkal gazdagabb, sokkal jobb minőségű kínálatot talál. Nagy fejlesztésekre ebben az értelemben már nincsen szükség, viszont van egy óriási tartalék az együttműködésben, az összefogásban lévő tartalék. Azok a szolgáltatók, akik ezt fölismerik, és akik hajlandóak más szolgáltatókkal együttműködni, azok tudnak igazán vonzó élménycsomagokat kialakítani.
1: Aggódnak esetleg amiatt, hogy alacsony lesz a vízállás. Évekig a vízminőség volt a gond, most pedig a mennyiség.
0: Nem tűnik úgy, hogy ebből most probléma lenne. Ez egy természetes folyamat, időnként magasabb, időnként alacsonyabb a vízállás. Nyilván az olyan időjárási körülmények között, mint amit most tapasztalunk, a napi kipárolgás az nagyon nagy mennyiségű ebben a hőségben, és ennek a visszapótlása, vagy a visszapótlódása az egy lassúbb folyamat, viszont a víz tiszta, és ami úgy tűnik, hogy az idén nem lesz akkora probléma, mint tavaly volt, az árvaszonyok téma az valószínűleg kevésbé fog fájni.
2: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Nyári bűn megelőzési feladatunk a nagyobb eszközök, járművek felügyelete is. Gyakrabban használjuk a kerékpárokat, robogókat, elektromos rollerokat, ezért sokkal jobban fókuszba kerülnek a bűnelkövetők előtt is. Arról, hogy miként tudjuk megvédeni ezeket, sőt, elkerülni, megelőzni az ellopásukat, nos, arról dr. Jávor Szkiné dr. Molnár Magdolna rendőr alezredest kérdeztük.
2: Ezekre hogyan lehet vigyázni? Mert ezt le kell zárnom, ott kell hagynom.
3: Igen, de sokan nem zárják le. Hát itt is működik az, hogy csak beugrom a boltba, csak ideugrom oda, és akkor kint hagyjuk a biciklit, de mint az összes többinél, hát alkalom szülhet itt is a tolvajt. Fölkapják, és már el is viszik a kerékpárunkat. Itt mindenképpen azt javasolnám, hogy mondjuk a kerékpár értékével arányos védekezést válaszunk, tehát a lánc, bármi olyan, amivel rögzíteni tudjuk a kerékpárunkat. Fontos az, hogy valami fix helyre rögzítsük, mert a másik kerékpárhoz rögzítjük, az nem biztos, hogy az ott fog maradni.
2: Meg ne egy méter magas oszlophoz, aminek a tetején amiről csak átbújtatják.
3: Hát itt fontos, hogy több különböző fajtájú zárral is lezárhatjuk egyébként, nyilván annál biztonságosabb lesz, és stabil helyre, tehát egy kerékpártározóhoz, egy villanyoszlophoz, padhoz vagy fához rögzítsük a kerékpárokat. Ha bemegyünk a házunk udvarára, akkor ott se hagyjuk látható helyen, különösen akkor, hogyha nem zárjuk be a kaput, mert oda is bárki bemehet és elviheti ezt a kerékpárt. Itt megint csak fölhívom a figyelmet, hogy zárjuk a kaput, illetőleg kívülről se hagyjuk oda támasztva csak úgy a kerékpárt, mert akár onnan is el tudják vinni ezeket. Aki erre szakosodott, aki mondjuk kerékpár lopásokban már jártas, és tulajdonképpen ezzel foglalkozik, az pontosan tudja, hogy mik azok a helyzetek, amikor pillanatok alatt el tudja tulajdonítani ezeket a kerékpárokat, pedig annyit kell lehet volna csak tenni, hogy oda rögzíteni valahova. Egyébként a kerékpárlopások megelőzésére, illetőleg a felderítések érdekében működik a Bike Safe regisztrációs program, ami a rendőrségnek egy olyan programja, hogy ingyenesen regisztráljuk be egy rendszerbe a kerékpárokat. Kapnak egy regisztrációs számot, és adott esetben, hogyha a kollégáim egy kerékpár találnak, és mondjuk regisztrált volt, akkor be tudjuk azonosítani, hogy kié volt, úgyhogy sokkal könnyebben az eredeti tulajdonosának vissza tudjuk szolgáltatni. Meg szoktuk hirdetni ezeket a kerékpár regisztrációkat, személyigazolványt kell vinni hozzá, illetve fotót készítünk a kerékpárról, illetve főjegyezzük azt a számot, amit kapnak, tehát hamar meg lehet csinálni, úgyhogy mindenkinek azt javaslom, hogy látogassák meg ezeket a kitelepüléseket, és számos más bűnmegelőzési tanács mellett a kerékpárt is be tudjuk regisztrálni.
2: De ha már a fotózásnál tartunk is, a Bike Safe-nél, hogyha valaki nem is jut el ide, mert mondjuk egy kisebb településen lakik, de van kerékpárja, manapság minden mobiltelefonban ott van egy fényképezőgép. Nagyon is praktikus ezeket az értékeket lefotózni.
3: Így van, nekünk van egy úgynevezett házi leltárunk is, és egy ilyen kitelepülések alkalmába szoktunk adni a hozzánk ellátogatóknak, és ez pontosan arról szól, hogy megkérjük őket, hogy fotózzák le a mikrót, a tévét, a hűtőt, nagyobb értékű, a festményt, az ékszereket, és hogyha van különös ismertetőjele, akkor szépen ebbe a kis házi leltárba bele tudják írni, és ha bármi történik, akkor ugye eleve van fotó róla, meg vannak róla azok a különös ismertetőjelek, ami alapján be lehet azonosítani őket. És ez nyilván nem csak a kerékpárra vonatkozik, hanem az otthonunkban bármi olyan érték van, amiről úgy gondoljuk, hogy számunkra nagyon fontos, vagy nagyon értékes, ez sokat segít.
2: Hát minden értékes, amiért pénzt adtunk el végre. Lehet, hogy dolgoztunk két hónapot azért, hogy egy nagyon profi hűtőszekrényünk, egy nagy hűtőszekrényünk legyen. Ugyanakkor a legtöbb ember talán úgy van ezzel, hogy nézzük a filmeket, látjuk, hogy ott van betörés, és sokan úgy gondolkodnak, hogy ó, velem ez úgyse történik, meg minek jegyezzen fel. Hát ezért.
3: Ez a mentalitás, ez én is úgy gondolom, hogy jelen van. Sajnos azt kell mondjam, hogy bárkivel bármi megtörténhet, még ha nem is számítunk rá, és megint csak visszautalok arra, amit még talán a legelején mondtam, hogy ha minimális szabályokat mi magunk betartjuk, és megtesszük a biztonságunk érdekébe, akkor azért sokkal kisebb a valószínűsége annak, hogy bűncselekmény áldozatává válunk. Nyilván vannak olyan bűncselekmények, amiket nem tudunk elkerülni, vagy mi magunk magunk, semmit nem tudunk tenni ennek érdekébe, de legalább azt tegyük meg, amiért mi magunk tudunk tenni.
2: És úgy vélem, hogy azok a, bár korábban beszéltünk már ingatlanokról, de azok az ingatlanok, amelyeket nem napi szinten használunk, hétvégi ház, présház, pince, nyaraló, ott meg kifejezetten fontos, hogy leltárunk legyen ezekről az értékekről.
3: Így van, illetőleg ha azokat elhagyjuk, mondjuk a nyaralót ősszel, amikor már vizet elzártunk, vége van a nyárnak, ott is ellenőrizzünk le mindent, hogy bezártunk-e, azért néha nézzünk rá, ha van állandó lakos a környéken, kérjük meg, bízzuk hogy nézzen rá, néha így van, és ha bármi gyanúsat észel, akkor pedig értesítsen bennünket, és azt követően pedig nyilván majd a rendőrséget.
2: Köszönjük szépen!
3: Köszönöm!
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Folytatódik beszélgetés sorozatunk dr. Gippert Róbert állatorvossal, akitől előző adásainkban is a szembetegségekről kért információt, Springman Bernadett.
2: Ha jól figyeltek, tudhatják, hogy előző adásainkban már beszéltünk a fertőző, illetve az örökletes szembetegségekről kisállataink esetében, azonban egy sajnos nagyon gyakori problémáról még nem ejtettünk szót, ez pedig a szem mechanikai sérülése. Mit kell tudni az ilyenfajta sérülésekről, doktor úr?
3: Igen, itt vannak például bizonyos kutyafajták, pekingi palitájákra gondolok, akiknek viszonylag jobban kinnül a szeme, hát például az ilyen állatok izgalom hatására, a verekedés kapcsán egyszerűen kifordul a szemgolyó a szemgödörből, és hát kinn a lóg hát az idegkötegen, illetve a tartószöveteken. Ez nagyon sokkoló tud lenni, aki egy kicsit is hát hozzá is van szokva a vérhez, meg minden egyéb ilyen orvosi dolgozók, azok is nagyon komoly sokkal mennek keresztül, hogy kinn lóg a kocsányon gyakorlatilag a népiesen az állatnak a szeme, és hát ez nagyon komoly megpróbáltatás, az állatnak rendkívül komoly fájdalommal jár, és hát adott esetben az állat megvakulásához is vezethet, tehát a maga szemgolyónak a visszahelyezése sem egy egyszerű feladat, bár általában ezt meg tudjuk oldani, hanem sokszor olyan trauma éri a látó ideget, ami kapcsán végül is maga a szemesztétikőleg lehet, hogy menthető, a látása az állatnak hátek fog szűnni. Ennél gyakrabbak azok a sérülések, ami az állataink kapcsán bemegy egy bokorba, bemegy egy szúrós területen, és gyakorlatilag a szaluk ártyája megsérül. Ezt mindenki tudja, hogy milyen nagyon komoly fájdalommal jár. Tehát ha mondjuk egy szempilla vagy egy bogár belemegy a szemünkbe, az mindenki érzékelte, hogy az milyen kellemetlen érzést tud okozni. Na most amikor van egy ilyen sérülés a szaluhártyán, ez egy folyamatos ilyen jellegű fájdalom, ami szűnni nem akaró. Hát nyilván az állat azzal próbál védekezni, hogy dörzsöli, amivel még csak ront a helyzeten. Ezek nagyon-nagyon el tudnak fajulni, adott esetben a szaluhártya kilukadásához is vezethet, és adott esetben a szem elvesztéséhez. Általában azért a gazdik, vagy legalábbis akik azért minden napjukat a kis kedvencet töltik, és mondjuk nem egy őrzővédő kutyáról van szó, ami területet bejárja, és nem minden pillanatban látja a tulajdonosa, akkor ha időbe érkeznek, akkor ezeket azért viszonylag jól lehet menedzselni. Enyhébb esetekben megfelelő szemcseppekkel, lokális kezelésekkel, kicsit súlyosabb esetekben már műtéti eljárással. Ez egy viszonylag gyakori sérülés, és ezzel együtt, vagy ehhez hasonló problémakör például a toklász, ami nem csak a fülbe tud bevenni, hanem nagyon gyakori, hogy bemegy a szem héj alá, és végeredményben folyamatosan fönntartott egy irritációt. Nagyon nehéz észrevenni, csak bebódítva lehet megtalálni, tehát normál esetben nem is lehet látni, hogy ott valamiben van, és hát ha nem történik egy alapos szemészeti vizsgálat, akkor adott esetben ez a problémakör elkerülheti a gyakorlottabb kollégáknak is a figyelmét. Tehát a mechanikai sérülések azok a szemészeti problémák közül az egyik leggyakoribb probléma. Tudnélik az állatok azért sokszor olyan helyen megfordulnak, ha kis mancsukkal nem tudnak úgy, mint az ember adott esetben elterelni maguk elől a veszélyes tárgyakat. Ebből kifolyólag a szemsérülés az egy viszonylag gyakori problémakör.
2: Pár perc múlva innen folytatjuk, maradjanak velünk. Mivel ez sokszor az állatorvosoknak is nehéz észrevenni, mi sálljunk neki a kutyánk, macskánk szeméből kipiszkálni a toklászt, bármi idegenanyagot.
3: Ez egy nagyon jó kérdés, és ezt erre ki szeretném volna külön térni. Az ilyen jellegű sérülések nagyon speciális kezelést igényelnek, és azok otthon használatos, vagy sokszor gyereknél megmaradt, vagy saját magunknál megmaradt szemcseppek többsége kifejezetten tilos használni, mert olyan adalékanyaga, vagy olyan része van, ami ezt a problémakört tovább fokozza, tehát nagyon sok esetben gazdik megpróbálják otthon autodidakta módon megoldani a problémát, aminek sokszor az a vége, hogy az állat elveszti a látását, vagy a szemét, tehát erre nagyon-nagyon nyomatékosan felhívnom a figyelmet, hogyha az állatnak ilyen jellegű problémája van, azt nagyon sürgősen orvoshoz kell vinni, mert itt nagyon komoly teendők, és nem mindegy, hogy milyen teendők vannak.
2: Ha már itt tartunk, mennyire nyúlhatunk a saját gyógyszereinkhez kisállataink esetében?
3: Igen, ez mindig egy nagyon jó kérdés. Magában általánosságban is nagyon jó kérdés. Nagyon sokszor merül föl az, hogy a gazdi praktikusságból, vagy adott esetben, mert nem tudja elérni az orvosát, lehet számos oka, amikor hozzányúl a saját gyógyszerkészletéhez, ez nagyon-nagyon veszélyes tud lenni. Tehát anélkül, hogy tippeket szeretnék adni, olyan esetleg embereknek, akik ezt nem jó értelemben használnák föl, tehát vannak olyan gyógyszerek, ami mindennapi gyakorlatban használ az ember lázcsillapítása, azzal mondjuk egy kutyát meg egy macskát ki lehet írtani, akár egy negyed tablettával is. Tehát itt főleg a fájdalomcsillapító és a lázcsillapító készítmények vannak nagyon-nagyon komoly fogalmi tévedésben a gazdik. Tehát ami humán gyógyászatban jó, annak a 90%-a nem használható állatoknál, nagyon komoly végzetes problémát tud okozni. És ahogy említettem, itt a szemészet kapcsán is, hogy a szemcseppeknek egy jelentős része szteroidot tartalmaz, és mondjuk egy ilyen szteroidos gyulladás csökkentő szemcseppnek vagy szemkremécsnek a használata, ez egy ilyen szemsérülésnél az állat szemgolyóinak a szaruhártyának a sérülése, ez a perforációhoz vezet, tehát ilyen szempontból kifejezetten káros, de számos ilyen dolgot tudnék fősorolni. Tehát én azt tudom mondani, hogy a net világában már úgy gondolom, hogy sok mindenre rá lehet keresni, sok esetben még arra is, hogy adott esetben adható állatnak, vagy nem adható. Tehát, ha nem is tudjuk elvinni az orvosunkhoz, vagy nem tudunk legalább tőle telefonon segítséget kérni, akkor gyakorlatilag legalább vegyük a fáradtságot, hogy nézzük meg, hogy adott esetben állatra ez nem mérgező. Itt adott esetben még egy állatgyógyászatban használatos termék is két állatfajnál tud különböző problémát okozni, csak egy nagyon eklatáns préva, és elég gyakran meg előfordul, hogy a kutyánál használatos bolha kullan csepp gyakorlatilag 90% az a macskánál nem használható, és mondjuk egy bolha írtó készítményt úgy gondolom, na még egy maradt, azt rányomjuk a cicára, hát ezzel a cicának is, meg a állatorvosnak is jelentős fejfájást tudunk okozni, ha egyáltalán tudunk segíteni.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Helytörténeti kalandozáson következik, ezúttal a Róma-hegyen. A műsor házigazdája Rót Balázsi Hunor.
2: Legutóbbi találkozásunk Ormájáné Bocska Ágnes kaposvári idegenvezetővel, a ma is fellelhető, ma is látható Angyalos Boldogasszony kápolnáról beszélgettünk, ami a Róma-hegyen van, és szó volt arról, hogy ezt a területet, ahol épült ez a kápolna, a kaposvári Gondi család adományozta, és már akkor megállapodtunk abban, hogy fogunk majd a Gondi családról beszélgetni. Na most a kápolna 1906-ban épült fel emlékeim szerint, akkor gondolom, hogy valahol a 19. század végén, 19. században volt ez a Gondi család itt Kaposváron. Mit tudunk róluk?
3: A Gondi családból egyetlen egyet emelnék ki, Gondi Györgyöt, mert feltételezem, hogy oda akarsz kiukadni előbb-utóbb, hogyha fölmentünk a Róma-hegyre, és a Gondi család szóba kerül, akkor biztos, hogy a Róma villánál kötünk ki Riprónainál.
2: Én ezt nem tudtam, te mondtad azt legutóbb, hogy beszéljünk mindenképp a családról. És gondolom, igen, én ebből fakadon így tovább vittem ezt a gondolatmenetet, hogy nem véletlenül akarsz a Gundi családról beszélni,
3: nem véletlenül,
2: de akkor már azt is tudjuk, hogy a Róma villához közük lesz.
3: Nyilván ezért vagyunk a Róma hegyen, és ezért kerülgetjük még a forrókását, amíg eljutunk Riprónaihoz, amit már retteltesen várok, és bízom benne, hogy a hallgatók is. Tehát Gundi Györgyről kellene elsősorban beszélni, röviden vagy hosszasan, hogy szeretnéd először?
2: Mindent, ami izgalmas és érdekes vele kapcsolatosan.
3: Tehát röviden, nagyon-nagyon egyszerű a dolog.
2: Maximum folytatjuk a következő adásban.
3: Jó, mert kaposvári születésű földbirtokos beszélünk, tehát ez a Gundi György, aki színigazgató és opera énekes is volt. Na, így ismerhetik a kaposváriak, mert ez a Gundi György, mint opera énekes, ez megvan azért a kaposváriaknál.
2: Igen, de hogy egy igen-igen sokszínű egyéniség lehetett, földbirtokos, aki egyébként ennyire művelt ember.
3: Hogyne?
2: Tehát szerintem ez a 19. században nem feltétlen volt jellemző.
3: Érdekes, na most kicsit kitérek erre, amit mondtál, mert maga a család az egy iparos család volt, az apja például bémester, ennek a Gundi Györgynek, aki most a szóban forgó színi igazgató, akivel eljutunk a Riprónaihoz. És ez az iparos család a gyereket, tehát ezt a Györgyöt, a kisfiút, a Gyurikát tanítónak szánja. Na most abban az időben, ugye ez úgy nézett ki, hogy a tanítóság az együtt jár a kántorsággal is. És így derül ki, hogy rendkívül szép a hangja, amikor ő kántorként dolgozik a templomban. Úgyhogy a pedagógus pálya helyett szinte egyenes út vezetett a színész énekes pályára. Most ennek érdekében, mármint a karrierje érdekében még németül is megtanul, úgyhogy hihetetlen hamar rendkívül sikeressé válik. A Pesti Német Színháznak lett az igazgatója, egyébként több külföldi, a Wroclawi Színháznak is, tehát több külföldi színháznak az igazgatója is volt, meggazdagodott.
2: Hát ő akkor egy járkölt ember volt, meggazdagodott, de igen, valahogy mégis Kaposváron kötött ki, volt itt valamiféle csúszás az életében, hogy visszakerült a Somogyi megyeszékhelyre?
3: Így, pontosan ez történt, egyszer fent, egyszer lent, fordul a kerék, a szerencsekerék is fordult, ugyanis a színháza leégett, a feleségem meghalt, ekkor ő fölhagyott a színészettel, és a honvágy volt az, ami hazahozza Kaposvárra.
2: És ő akkor a Róma-hegyre már hazajött, vagy itt kezdett új életet, vagy tudunk erről valamit?
3: Tehát hazajön Kaposvárra, és földet vesz a Róma hegyen. Tehát ő az, aki megveszi
2: életet,
3: azt, így
2: mond.
3: Van, ott veszi meg ezt a telket, és ezen a területen egy földszintes kis vályokház áll akkoriban. Egyébként ez a vályokház az Eszterházi tulajdonában volt még korábban, a korábbi időszakban. Na most ezt egy kicsit helyre pofozza, tehát téglafalazással emeletessé alakítja át, a fő homlokzati tetőszerkezetre pedig bádokból egy kis harangtornyot készítetett, ez ma is ott látható. Tulajdonképpen minden délben még harangoztak is ott az ő telkén.
2: Na de hogy a hallgatóknak egyértelműsítsük, ez már a mai Róma villa területe.
3: Igen.
2: Hát semmi köze a kápolna területéhez.
3: Nem.
2: Mert csak beszéltünk, hogy ezt a család adományozta, de ez egy külön vonal, most a Róma villa területén.
3: Igen, tehát ő vette meg ezt a területet, azt a területet is, ahol most a villa áll, és azt a terület is az övé volt, ahol az a kápolna áll. Aha. Csak a kápolna területét oda adományozták akkor az építésére, jó? A villa területén pedig lakott. Tehát ott rendbe szedte azt a kis Eszterházi féle régi vályokházat. Egyébként itt a kiegyezés időszakában vagyunk, tehát azokra az évekre kell gondolni. Ide költözött, és tulajdonképpen ő nevezte el az épületet Róma villának. Rómának.
2: Tényleg?
3: Igen.
2: Igen, erről beszéltünk már legutóbb, hogy azt nem tudjuk, hogy miért lett Róma. Tehát, hogy a Roma, vagy a Róma, vagy a honnan kapta ezt a nevet, de hát ezt már Gundi Györgytől kellene megtudjuk.
3: Érdekességképpen elmesélem nagyon szívesen, hogy a Somogy című hetilap ír erről az eseményről 1871-ben, és úgy számol be a hetilap, hogy Gundi György, az egykor kitűnő énekes, a pesti német, s több külföldi színház neves igazgatója Kaposvárot terjedelmes birtokot vásárolt, melyen egy ízléssel renovált lakot valóban keleti fényűzéssel rendezett be, a helyiség neve Róma Villa.
2: És akkor itt jegyezték lényegében először hivatalosan ezt a villát ezen a néven.
3: Így van. De sajnos nem sokáig élvezhette a villanyugalmát, mert megbetegedett, aztán a tüdőbaja miatt külföldre utazott, ott próbálta kezeltetni a tüdőbaját, vagyonának egy részét a rokonságára hagyta a villával együtt, 45 holdat pedig jótékony célra szánta, tehát ez ebből lett az adomány, így van.
2: És akkor mi lett a villa sorsa? Tehát a rokonság örökölte?
3: A villa sorsát is rögtön elmesélem. Igen. De először szeretnék még egy érdekességet elmesélni, mert ugye itt említettem, hogy a vagyonát a rokonságra hagyta, és jótékonykodtak belőle, és képzeld el, hogy ebből a jövedelemből eleinte 4 középiskolás diák jutott ösztöndíjhoz évente, tehát diákokat támogattak, majd amikor a város jó áron tudta eladni az időközben parcellázott területet, akkor jóval több diák kapott támogatást, tehát folyamatos támogatást nyújtott. Úgyhogy erről például a gimnáziumnak az évkönyve is megemlékezik, mégpedig így. A Kaposvári Gimnázium ifjúsága örök hálával tartozik Gundi Györgynek, akinek nagyszerű adománya 18 ifjúnak könnyíti meg, hogy magát a tudomány fegyvereivel ellássa, a hazának művelt polgárává váljék. Végül is Gundi György 1880. júliusában Budapesten hunyt el, és a kerepesi temetőben nyugszik.
2: Hát akkor rövid ideig élvezhette a Róma villa környékének csodálatos társaságát.
3: Igen.
2: És akkor a villa sorsa?
3: Hát ez megint érdekesen alakul, mert a Gundi örökösöktől először Brandt József nyugalmazott alezredes vásárolja meg a területet, majd Dobosi Pál vette meg tőlük 1908-ban, de ő nem akarta igazán megtartani. És a miriprónai Józsefünk Somogytúron vendégeskedik Kunfi Lajosnál, amikor tudomására jutott, hogy megvásárolhatóvá vált a villa. Felkeltette az érdeklődését, Kunfi rábeszélte erre a jó üzletre, nagyon jó üzletnek tartotta, s végül is az 1906-os budapesti kiállítás jövedelméből megvásárolja a villát 1908. július 23-án francia feleségével együtt.
2: Hát akkor jól hozott a budapesti kiállítás.
3: Igen.
2: Köszönöm szépen, Ági, innen folytatjuk legközelebb.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Mező Gábor kutatóval készített riportsorozatunk utolsó előtti epizódjában a modern médiaeszközök és a politika kapcsolatáról érdeklődött kollégánk Szekeres Marnó Alán.
2: A közösségi médiáról ejtsünk néhány szót, mert millió hátránya mellett azért itt egy közösségi tudásról is szó van. Ha már említetted pont Havas Henriket, hát róla is sikerült megtudni nem olyan rég új adalékokat, ami sok mindent megmagyaráz, amit tőle láthattunk. Mennyire tapasztalod azt, hogy rengeteg olyan információ merül föl, vagy jut el hozzád, aminek nincsen a hivatalos történetírásban semmiféle nyoma, de emberek őrzik magukban a tudást, például egy taxis, aki szállította, mondjuk nem tudom, Péter Gábort, vagy Péter Gábort, és akkor mi mindent tud elmesélni. Szóval olyan történeteket írsz meg időnként, hogy egészen döbbenet. Úgy tűnik, hogy ez a kincstár azért még kimeríthetetlen mindaddig, míg velünk élnek azok az emberek, akik az előző rendszerben is már kicsit idősebben, mint gyerekfejjel jelen voltak.
3: Sok ilyen van, sok iratot is kapok, verseket, visszaemlékezést, könyveket, de hát nyilván leginkább történeteket. Nagyon sokszor nem tud az ember egyébként mit kezdeni velük, meghallgatja, valamit válaszol, de nagyon utólag már nagyon nehéz mit kezdeni vele, de nagyon sokszor azt is beleírják, hogy igazából nem akarnak fel semmit kezdeni, csak meg akarták írni, és tudják, hogy én el fogom olvasni, és át akart adni. Tehát tudja, hogy már azt a 40 éve történt dolgokban nem lehet már igazából mit kezdeni, de már azzal egyébként, hogy kiadta magából, biztos, hogy ő is megkönnyebbül, és lehet, hogy ez a transzgenerációs traumák is erről szólnak, hogy lehet a következő generációk is megkönnyebbülnek ebbe. Tehát lesz egy ilyesfajta hatása. Nagyon érdekes ez a Facebook, meg egyáltalán ez a közösségi média, mert tényleg hát a legnagyobb mocsár egy részről. Tehát tényleg, amikor úgy néha úgy elkezdem úgy olvasgatni, hogy mik vannak, pro és kontra, tehát az embernek hány ingere van, viszont nagyon hasznos. Tehát olyan nagyon hasznos dolgokra is lehet. Vannak nagyon-nagyon jó oldalak, vannak nagyon jó jelenleg a politikamentes dolgok, máról nyilván ezt meg lehet engedni. Tehát nagyon hasznos dologra is felhasználható. Én közösségépítésre használtam, és ebben a szempontból egyébként egy csodálatos dolog, mert máshogy egyébként nagyon nehezen értem volna el ezekhez az emberekhez. Tényleg egy igazságos rendszer, tehát mindenki tudja használni, egyébként még ingyenes is. Úgyhogy én is azok közé tartozom, akik igyekszem ezt a magam szempontjából jóra használni, ez nyilván megítélés kérdése, de számomra egyébként ez nagyon hasznos, és nagyon fontosnak is tartom egyébként a visszajelzéseket. Tehát például volt egy olyan üzenet, nem is tudom, ki írta, valaki írta, hogy igazából nagyon jó, amit itt csináltam, de most bármi lesz a választás, az a választás előtt írtam, most már igazából azon kell dolgoztam, hogy lehetnék egy ilyen összekötő ember. Nekünk kicsit a két oldalt, hogy megpróbál mindenkivel kommunikálni, és most már igazából ezzel kéne foglalkoznom, mondjuk leírtam azt, amit akartam, és most már egy kicsit úgy békéltetni. És ez például azóta sem csináltam ezzel semmit, de akkor, amikor olvastam, egyébként megfogott, és az a vicces, hogy még a választás előtt azt gondoltam, hogy akkor egyébként ez jó lenne ezt képviselni, hát majd megpróbálom valahogy, mert túlmutat ezen a politikán, meg aktuál politikán, hogy hát, ahogy a nélküled, lehet, vannak, akik rögnek rajta, vannak, akinek nem jelent semmit, ugye a nélküled című szám, de amikor az ember hallgatja mondjuk kint a Puskásban is tudja, hogy ott együtt énekli. Szerintem még DK-s is énekli, Tiszás és Fideszes és mindenki. Tehát igazából egy vérből valók vagyunk, tehát valamikor egyébként a dolgainkon ki kell beszélni, meg kell tanulni újra kommunikálni, meg kéne találni azokat az embereket, és ki kéne közösíteni a közösségnek azokat az embereket, akik militánsak, és egyébként akik rosszat akarnak, és hát szerintem ezt mindenki látja maga körül, egy kicsit kinyitja a szemét. Általában az szokott lenni a nehézség, mondok egy példát, hogy hát még vitám is volt emiatt, hogy hát jó, hogy mondta, hogy akkor a jobb oldalról a Fidesz ilyen, meg ez, azzal, milyen problémák, hogy beszél, stb. És akkor mondom, neki álló, és a Tóth Avé, meg ez, meg az. Hát ő annál nem érzékel. Hát mondom, mi nem érzékeled? Hát lehet, hogy téged nem zavar, de ha objektíven, normálisan megnézed egyébként, hogy miket írt, mennyi gyűlöletet keltett egyébként a szövegeivel, és tudok minden is onnan is föl tudunk sorolni ilyen embereket. Van, aki egyébként engem is közéjük sorol, nyilván visszautasítom, meg nem gondolom így, de hát látható, hogy nagyon sokan egyébként ebből éltek. Még régen volt egy, szerintem még föl van a Zárokások blog, ez egy nagyon jó ilyen lexikon volt, azt hiszem 100 ember volt rajta, na hát ott van jobbról, balról minden olyan emberek, akikről igazából tényleg más se csináltak, még gyakorlatilag a gyűlöletet keltették az úgynevezett másik tábor ellen, vagy így ásták ezt az árkot. Nem mondom, biztos, hogy van közöttük, tehát ezt nem úgy képzelem, hogy utasítást kaptak, és amiatt csinálják. Biztos, hogy van, akinek egyébként igazsága is van, vagy van részigazsága, de hát lehet látni, hogy kik azok, akik egyébként azon dolgoztak, hogy megosszák ezt a társadalmat. Erre is mondjuk most ugye ez megy, hogy a NER az végig azon ment, hogy megossza a társadalmat. Ha innen megkérdezel egyébként, meg azt mondja, hogy nem, hát mi össze akartunk mindenkit. Ki tegyen ebbe igazságot? Mit lehet egyébként ezután kezdeni? Hát szóba kell állni egymással, beszélgetni kell egymással, és azt, aki válhatatlan stílusban kommunikál, tehát mondjuk mint egy bolsevik, vagy mint egy nyilas, akkor gyakorlatilag azokat szépen kilökni, hogy figyeljetek, veletek nem akarunk beszélgetni. Tehát alapból azt látjuk, hogy a véleményvezéreknek a jelentős része is ilyen, hogy a Facebookon nagyon sok ilyen ember uralkodik, úgy mocskolódnak, és olyan szinten személyeskednek, és mennek le tényleg ilyen a csatorna szinte, hogy az hihetetlen. Hát egyre fontosabb feladat egyébként, hogy ezeket az embereket úgy megmutassuk, hogy na nem, velük nem lehet kommunikálni. Viszont nekünk a többségnek valahogy egyébként beszélgetnünk kell.
2: Sokszor gondolkodom azon, hogy lehet az, hogy a rendszerváltáskor vagy utána született embereknél a múlt hangjai szólalnak meg. Nem is akkor éltek még, hogy ez családi hagyományból jön, vagy létezik ez az embertípus. Neked mi a megfejtésed arra, hogy lehet például, hogy Fekete Győr András megszólal, és én azt hallom, mintha valamikor a 60-as, 70-es évek hangját hallanám.
3: Hát nyilván a befogadótól is függ, tehát mi is lehet, hogy mi is így halljuk, tehát így akarjuk hallani, de hát vannak ez igen, elég ismerős hangok. Jellemzően ugye azt így ki lehet mondani, hogy így a magyar liberális értelmiségnek, és főleg azoknak, akik tényleg a családja érintett volt a holokauszba, és borzalmas tragédiákat elszenvedtek, gyakorlatilag tényleg a 90-es évektől mindenhol nyilasokat láttak, mert minden ugyanazt a hangot látták. Hol egyébként annak volt alapja, hol meg egyáltalán nem volt alapja. Ettől egyébként még érezhették azt, de hogy egy olyan, de az nem a valóság volt egyébként. Tehát az nem a valóság volt, ahol arról kellett ott lamentálni, nem tudom, Vámos Miklósnak, hogy a magyar zsidó értelmiség elhagyni kész az országot, mert igazából nem ilyen volt akkor az ország. Voltak ilyen hangok, az föl volt olyan erősítve. Tehát arra is figyelnünk kell egyébként, hogy bennünk esetleg mi az, ami ilyenkor megmozdul. Nyilvánvalóan, hogyha valaki meghallgat egy kifosztott, a kommunizmus idején kifosztott, tönketett család tagjaként meghallgat egy olyan szólamot, ami őt a kommunisták szólalom emlékeztet, akkor ott nagyon sok minden beindul, ott a saját nagyapja is megszólalhat benne a lelkébe, ott már lehet látni, hogy akkor megint elveszik a földet, megint elvesznek mindent. Ugyanezért mondtam egyébként ezt a magyar zsidó hasonlatot, mert ott meg nyilván az volt, hogy akkor meg ott azok a tragédiák szólaltak meg, és már akkor azt látta, hát Erdős Péternek van erről egy ilyen a honfoglalást ugye megpróbálja megmagyarázni írásba, hogy miért válhatatlan dolog a P-mobiltól, és miért nem akarta akkor kiadatni, amikor az ilyen hatalmas nagy siker lett. Csak tulajdonképpen elmagyarázott, belehozza már a nyilasokat, belehozza, hogy neki hogy ütötték le a sapkát a fejéről, azt összemossa a himnusszal, a foci. Tehát, hogy látszik, hogy egy ilyen nagy egészet csinál különböző dolgokból, mert igazából nem dolgozta fel a saját múltját.
1: A mai mutató eddig tartott, a következő pedig pénteken lesz majd. Továbbra is várjuk a véleményeket és az ötleteket műsorunkkal kapcsolatban az info@radiomos.hu e-mail címre, vagy ismert telefonszámaink valamelyikére. Most búcsúzom szerkesztőségünk nevében, Keszthelyi Tibort hallották. Viszont hallásra, további jó rádiózást, kellemes estét kívánok!
0: Ez volt a mutató.
4: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Kaposvár közéleti műsorát hallják. Én Cserhalmi Krisztián vagyok. Parkolókat zárnak le. Újabb utcákat tisztítanak meg seprőgépekkel Kaposváron, ami miatt parkolókat is lezárnak. Szerdán reggel 8 órától a Kontrási utcában, valamint a Zárda utcának a Kontrási és a Bajcsy-Zsilinszky utca közötti szakaszán dolgoznak majd a városüzemeltetés munkatársai. A takarítás idejére az érintett parkolókat lezárják, majd a munka előre haladtával fokozatosan újra megnyitják. Az ideiglenes forgalom korlátozásokat a helyszínen kihelyezett táblák is jelzik. Ez volt az eddigi legmozgalmasabb hétvégéjük a balatoni vízirendőröknek. A vízirendőrök a hosszú hétvégén 27 embert mentettek ki a Balatonból. Összesen 18 riasztást kaptak az egységek. Többnyire elsodródott szemposoknak, szörfösöknek, valamint bajba került vitorlások utasainak segítettek. Egy 50 éves férfit a parttól 4 kilométerre mentettek ki, miután a viharjelzés ellenére matraccal ment be a vízbe és elsodródott. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság ismét arra kérte a fürdőzőket és a vízisportok kedvelőit, hogy mindig tartsák be a viharjelzési szabályokat. Kamion és személyautó ütközött. Hétfőn Kadarkút és Bárdudvarnak között kamion és személyautó

0: autó karambolozott. A kocsi egy kerítés melletti árokba csapódott, a sofőr pedig a kerítés miatt nem tudta kinyitni az ajtót, ezért a kadarkúti tűzoltók feszítővágóval szabadították ki. A balesetben senki sem sérült meg. Megújul néhány útszakasz a Balatonnál. Több somogyi útszakasz is megújul idén a Magyar Közút felújítási programjában. Már elkészült egyebek mellett a Juta-Somocsárd, a Baté-Igal és a Babócsa-Nagyatát közötti utak egyes szakaszainak burkolatjavítása, emellett több főúton is végeztek aszfaltozási munkákat. A következő hónapokban Balatonkeresztúr, Siófok és Siófok-Kiliti térségében folytatódnak a felújítások, amelyek várhatóan az őszi időszakban kezdődnek. A Magyar Közút szerint a munkálatok célja a legrosszabb állapotú útszakaszok kijavítása és a közlekedés biztonságának javítása. Igyekszik megóvni a vadállomány vízellátását a SEFAG. Napelemekkel működő kutakkal és új vízmegtartó megoldásokkal védi a vadállományt a SEFAG a Szántódi erdészetben. Az elmúlt évszak asszája és a talajvízszint csökkenése miatt a vadak vízellátása egyre nehezebb, ezért felújítottak egy kutat, amelyhez napelemes szivattyút telepítettek, valamint egy új kutat is fúrtak. Emellett helyreállítottak egy régi halastavat, és kisebb gátakkal igyekeznek a csapadékvizet helyben tartani. A fejlesztés célja, hogy hosszú távon biztosítsák a vadállomány vízellátását. Fiatal rolleres gázolt gyalogost a Balatonnál. 12 éves fiú ütött el elektromos rollerrel egy nőt Balatonbogláron. A baleset szombat késő este történt a Platán strand sétányán. A rendőrség tájékoztatása szerint a fiú bukósisak nélkül közlekedett, a nő súlyos, a rolleres pedig könnyű sérüléseket szenvedett. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy a nagy teljesítményű elektromos roller nem játék, a használatához pedig elengedhetetlen a KRESZ ismerete és a megfelelő védőfelszerelés viselése. Ágakat szakított le vasárnap a viharos szél. A hétvégén a somogyi tűzoltókat 50 alkalommal riasztották. Szombaton egy Kőrös-hegyi családi ház udvarán 10 méter mély kútba esett kölyökmacskát mentettek a tűzoltók. Nagybajonban vasárnap este másfél méter mély szerelőaknába zuhant egy férfi. A tűzoltók gerinc hordányra helyezték, majd mentőkötéllel emelték ki a sérültet, akit ezután a mentők kórházba szállítottak. Vasárnap több mint 20 helyszínen avatkoztak be az egységek, kidőlt fák és leszakadt faágak miatt. A Desedánál nem messze a büféktől egy nagy faág szakadt le, amire esett a bicikli útra. Útban volt a villanyoszlop. Szombat este Böhönyén el akartak lopni egy autót, amiben benne volt az indító kulcs. A rendőrség tájékoztatása szerint egy 19 éves helyi fiatal vette észre, hogy a kocsinak le van húzva az ablaka és a kulcs is benne van, így a haverjával bepattantak. Mivel a fiatal nem tudott vezetni, az indítás után rögtön neki ment a szemben lévő villanyoszlopnak. Ekkor sem adta fel, újra beindította a lefulladt kocsit, amivel aztán megint neki ment a villanyoszlopnak. A fiú és társa ezután inkább gyalog elmenekült, de hétfőn elfogták őket a rendőrök, és jármű önkényes elvétele miatt eljárást indítottak. Újra tudnak könyveket kölcsönözni a szennaiak. Újra megnyitott a kapuit a szennai könyvtár. A leltározás befejezése után ismét várják az olvasókat megváltozott nyitvatartással. A könyvtár keddenként délután 4 és 6 óra, szerdánként pedig reggel 9 és 11 óra között tart nyitva. Marcaliban, Igalban és Siófokon lehet majd csobbanni szombat éjszaka. 54 fürdő csatlakozott idén a strandok éjszakájához. Az országos program sorozatot idén ezen a héten szombaton rendezik meg. A strandok többsége ezen az estén éjfélig, néhány pedig akár hajnali egyig vagy kettőig is nyitva tart. A látogatókat koncertek, retro diszkó, sauna szeánszok, strandmozi és számos más program várja. Somogyból az Igali gyógyfürdő, a Marcali gyógyfürdő és a Siófoki Galerios élményfürdő is részt vesz a strandok éjszakáján. Elhagyja a KKK-t Tremmel. Távozik a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub egyik meghatározó játékosa. Két szezon után elköszönt a klubtól Derion Tremmel. Az amerikai irányító tagja volt a másodosztályból feljutó csapatnak, majd a következő idényben meghatározó játékosa volt az élvonalban bronzérmet szerző együttesnek. A KKK-tól rajta kívül Melik Wilson és Uros Rosics is távozott, míg az új érkezők közül eddig Samuel Tai volt jelentette be a klub. amerikai játékos a Fino első igazolása. A Fino Kaposvár férfi röplabda csapata amerikai feladóátlóval erősített. A klub első nyári igazolása a 26 éves Jacob Steele, aki a francia másodosztály pont királyaként érkezik Somogyba. A 205 cm magas játékos korábban Dániában, Szerbiában és Japánban is röplabdázott, legutóbb pedig a Nancy csapatát erősítette. Ismerős játékos tért vissza a KNRC-hez. Fábián Fanni visszatért a KHG KNRC női röplabda csapatához. A 31 éves feladó 8 évvel ezelőtt a 2017-2018-as idényben játszott Kaposváron. A válogatott feladó azóta megfordult Békés Csabán is a Vasasnál, legutóbb pedig az Újpest csapatát erősítette. Fábián Fanni a KNRC negyedik új igazolása a nyáron.
1: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
0: Este általában felhős lesz az ég, és kisebb eső, zápor is előfordulhat. 20-22 fokot mérhetünk este, hajnalban pedig 14 fok lesz a legalacsonyabb érték. Holnap többnyire napos, száraz időnk lesz, kevés felhővel az égen, és 25 fokos csúcsértékkel.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A leghangulatosabb fekete zenék ebben az órában.

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

A leghangulatosabb fekete zenék ebben az órában csak a Rádió Mostan. Something special, unforgettable, 50 cent, just dance.

0: leghangulatosabb fekete zenék ebben az órában csak a Rádió Mostan. Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Na, a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserfami Krisztiántól hallják. Kamion és személyautó karambolozott hétfőn Kadarkút és Bárdudvarnok között. Na, a katasztrófa védelem beszámolója szerint a kocsi egy kerítés melletti árokba csapódott, a sofőr pedig a kerítés miatt nem tudta kinyitni az ajtót, ezért a kadarkúti tűzoltók feszítővágóval szabadították ki. A balesetben senki sem sérült meg. Visszatért a KHG KNRC női röplabda csapatához Fábián Fanni. A 31 éves feladó átló 8 évvel ezelőtt a 2017-2018-as idényben játszott Kaposváron. A válogatott feladó azóta a megfordult Békés Csabán és a Vasasnál, legutóbb pedig az Újpest csapatát erősítette. Fábián Fanni a KNRC negyedik új igazolása a nyáron. 3 nap alatt több mint 100 000-en töltötték ki a kormány közlekedés biztonsági kérdőívét. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be. A kérdőívben egyebek mellett a gyorshajtás visszaszorításáról, az átlagsebességmérés bevezetéséről, az illegális utcai versenyzés elleni fellépésről és az elektromos rollerek szabályozásáról is kikérik az emberek véleményét. A kérdőív továbbra is elérhető a kormány oldalán szeptember 1-ig. Megkezdte a magyar vásárlók kompenzálását a TEMU. A gazdasági versenyhivatal tájékoztatása szerint minden olyan magyar fogyasztó 2000 forintos pénzbeli kompenzációra jogosult, aki 2023. novembere és 2024. szeptembere között vásárolt a TEMU webáruházában vagy alkalmazásában. Az érintettek ezekben a napokban e-mailben kapnak értesítést a kifizetés módjáról. A GVH korábban azért marasztalta el a céget, mert megtévesztő akciókat és kedvezményeket jelenített meg a vásárlóknak. Csütörtök este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Este 8 órától a fenvi.hu oldalon derül ki, hogy kik jutottak be a választott egyetemre vagy főiskolára, az eredményről pedig SMS-ben és e-mailben is értesítik a jelentkezőket. Idén is rekordszámú 140 000 jelentkezés érkezett a felsőoktatásba, mintegy 10 000-rel több, mint tavaly. A legtöbben idén is gazdasági, orvosi, műszaki és informatikai képzésekre jelentkeztek. Betörő buktatott le egy marihuána termesztőt a Tolna megyei Simontornyán. A településen több lopás is történt az elmúlt időszakban, egy házból például eltűnt egy karóra és egy nyaklánc is. A nyomozók egy 22 éves helyi fiatalemberre gyanakodtak, aki pedig erről mit sem sejtve, besétált a rendőrségre, hogy elmondja, hogy egy pincében marihuána ültetvényt talált. A férfinak elmondták, hogy őt gyanúsítják a betörésekkel, és be is ismerte a bűncselekmények elkövetését, illetve azt is elárulta, hogy hol vannak a lopott tárgyak. A rendőrök

0: mellett előállították a marihuána ültetvény tulajdonosát is. A 48 éves helyi férfi pincében 18 tő kanabiszt foglaltak le.
1: Időjárás jelentés.
0: Hajnalban általában felhős lesz az ég, és kisebb esőzápor is előfordulhat, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 14 fok lesz. Holnap többnyire napos, száraz idő várható, kevés felhővel az égen és 25 fokos csúcsértékkel.
1: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Súlyosan megsérült egy nő Balatonbogláron, miután elektromos rollerrel ütött el egy 12 éves fiú. A baleset szombaton késő este történt a Platán strand sétányán. A rendőrség tájékoztatása szerint a fiú bukósisak nélkül közlekedett, a nő súlyosan, a rolleres pedig könnyű sérüléseket szenvedett. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy a nagy teljesítményű elektromos roller nem játék. Használatához pedig elengedhetetlen a KRESZ ismerete és a megfelelő védőfelszerelés viselése. Amerikai feladóátlóval erősített a finó Kaposvár. A klub első nyári igazolása a 26 éves Jacob Steele, aki a francia másodosztály pont királyaként érkezik Somogyba. A 205 cm magas játékos korábban Dániában, Szerbiában és Japánban is röplabdázott, legutóbb pedig a Nancy csapatát erősítette. Újabb nagy bankfelvásárlásra készül az OTP. A pénzintézet megállapodott a balti régió harmadik legnagyobb bankcsoportja a Luminor megvásárlásáról. A tranzakció lezárásához még a hatósági engedélyekre is szükség van. Az OTP a felvásárlással 14 országra bővíti nemzetközi jelenlétét és jelentősen növeli eurózónás működésének arányát. A Luminor Észtországban, Lettországban és Litvániában működik, és a Baltikum egyik meghatározó pénzintézete. Korábban kapcsolják be az országos jégkármérséklőrendszert. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közlése szerint a jövőben már narancssárga viharjelzés esetén is működésbe hozzák a talajgenerátorokat. A rendszer ezüst-jodid részecskéket juttat a felhőkbe, így a nagy jégdarabok helyett sok kisebb jégszem alakulhat ki, csökkentve a jégeső okozta károkat. A generátorokat a Hungaromet előrejelzései alapján indítják be.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban általában felhős lesz az ég, és kisebb esőzápor is előfordulhat, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 14 fok lesz. Holnap többnyire napos, száraz idő várható, kevés felhővel az égen és 25 fokos csúcsértékkel.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Folytatódik a seprőgépes utca tisztítás Kaposváron. Szerdán reggel 8 órától a Kontrási utcában, valamint a Zárda utcának a Kontrási és a Bajcsy-Zsilinszky utca közötti szakaszán dolgoznak a városüzemeltetés munkatársai. A takarítás idejére az érintett parkolókat lezárják, majd a munka előre haladtával fokozatosan újra megnyitják. Az ideiglenes forgalom korlátozásokat a helyszínen kihelyezett táblák is jelzik. Két szezon után távozott a Kométa KVG kaposvári kosárlabda klubtól Darian Trammell. Az amerikai irányító 2024-ben érkezett a KKK-hoz, amellyel feljutott a másodosztályból, majd tavaly az élvonalban is meghatározó tagja volt a bajnoki bronzéremmel záró csapatnak. Trammell mellett Malik Wilson és Uros Rosic távozott a csapattól, az együttes pedig eddig Samuel Taivo érkezését jelentette be. 3 nap alatt több mint 100 000-en töltötték ki a kormány közlekedés biztonsági kérdőívét. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be. A kérdőívben egyebek mellett a gyorshajtás visszaszorítására

0: tiltásáról, az átlagsebesség mérés bevezetéséről, az illegális utcai versenyzés elleni fellépésről és az elektromos rollerek szabályozásáról is kikérik az emberek véleményét. A kérdőív továbbra is elérhető a kormány oldalán szeptember 1-ig. Megkezdte a magyar vásárlók kompenzálását a TEMU. A gazdasági versenyhivatal tájékoztatása szerint minden olyan magyar fogyasztó 2000 forintos pénzbeli kompenzációra jogosult, aki 2023. novembere és 2024. szeptembere között vásárolt a TEMU webáruházában vagy alkalmazásában. Az érintettek ezekben a napokban e-mailben kapnak értesítést a kifizetés módjáról. A GVH korábban azért marasztalta el a céget, mert megtévesztő akciókat és kedvezményeket jelenített meg a vásárlóknak.
1: Időjárás jelentés.
0: Hajnalban általában felhős lesz az ég, és kisebb esőzápor is előfordulhat, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 14 fok lesz. Holnap többnyire napos, száraz idő várható, kevés felhővel az égen és 25 fokos csúcsértékkel.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Képként fákleple alatt valami rém tört rám a nagy hegy oldalán. Fel kell a nap reggel, és most úgy érzem, mit vagyok, élek és megbékélek azzal, ami nekem.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserpami Krisztiántól hallják. El akartak lopni szombat este Böhönyén egy autót, amiben benne volt az indító kulcs. A rendőrség tájékoztatása szerint egy 19 éves helyi fiatal vette észre, hogy a kocsinak le van húzva az ablaka és a kulcs is benne van, így a haverjával bepattantak. Mivel a fiatal nem tudott vezetni, az indítás után rögtön neki ment a szemben lévő villanyoszlopnak. Ekkor sem adta fel, újra beindította a lefulladt autót, amivel aztán megint neki ment a villanyoszlopnak. A fiú és társa ezután inkább gyalog elmenekült, de hétfőn elfogták őket a rendőrök, és jármű önkényes elvétele miatt eljárást indítottak. 27 embert mentettek ki a Balatonból a vízi rendőrök a hétvégén. Összesen 18 riasztást kaptak. Többnyire elsodródott száposoknak, szörfösöknek, valamint bajba került vitorlások utasainak segítettek. Egy 50 éves férfit a parttól 4 kilométerre mentettek ki, miután a viharjelzés ellenére matraccal ment be a vízbe és elsodródott. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság ismét arra kérte a fürdőzőket és a vízisportok kedvelőit, hogy mindig tartsák be a viharjelzési szabályokat. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki felgyújtott egy rendőrautót Gödöllőn. A férfi június elején a rendőrkapitányság előtt égésgyorsító anyaggal öntött el az egyik szolgálati autót, majd meggyújtotta. A jármű teljesen kiégett, de a rendőrök és a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően a lángok nem terjedtek át a többi autóra és az épületre. Kecsemőt helyeztek el hétfőn a budapesti Heimpál gyermekkórház babamentő inkubátorában. A kislány az első vizsgálatok szerint egészséges, 56 cm hosszú és 4400 g súlyú, ugyanakkor már nem újszülött. A Heimpál gyermekkórházban 2009 óta működik babamentő inkubátor, amelyben mostanival együtt eddig 18 csecsemőt helyeztek el.
0: Időjárás jelentés.
2: Hajnalban általában felhős lesz az ég, és kisebb eső, zápor is előfordulhat, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 14 fok lesz. Holnap többnyire napos, száraz idő várható, kevés felhővel az égen és 25 fokos csúcsértékkel.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.